Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió. Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án még robusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strádát, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Szuper, szerd reggelt, 6 óra múlt 4 perccel, szeptember 23-án. Itt a mi kis hétközepi válaszságunk, de majd együtt átlépünk rajta, nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ehhez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Szuper szerda reggel, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel, szeptember 23-án, mindjárt rátérünk a világra, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Hűvös van most itt Szekszáron, kifejezetten hűvös, 11 fok környékén járunk, kicsit fúj a szél is, igen, úgyhogy most elkél egy pulóver, egy kis kabátka, hosszú nadrág is, talán, mondjuk, hogy mennyire, azt nem tudom, mert hogy 21 fok maximumot jósolnak, tehát azért egy jó tízest ugrik majd a hőmérséklet itt Szekszáron, és a nap is kisüt majd, úgyhogy hát nem tudom, ez egy ilyen átmeneti időszak, itt ilyen nehéz igazi divat tippet adni, úgyhogy dönts el maga, most 11 fok, később pedig 21 fok lesz majd a maximum, és olyan egy óráig még szép napos időnk lesz, aztán egy kicsit beborul majd az égbolt, közepesen felhősnek jelzik előre a délutánt, úgyhogy divat tippünk, őszies ruha, átmeneti ruha, nem tudom, valami ilyesmi. Aztán a pollenre is térjünk rá, most már a parlagfű pollen koncentrációja csupán közepes tartományban alakul, ami jó hír az allergiásoknak, ami rossz az az, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is extrém szintet érhet el, és az orvos meteorológia szerint nem lesz felettünk front, úgyhogy nem kell aggódnunk semmin, ez most egy ilyen, tényleg ilyen átmeneti, de inkább nyugodt időjárásnak tűnik, jobb, így készüljön, és akkor a világ szeptember 26-án, tehát most szombaton kerül megrendezésre Szekszárdon az autómentes nap, ennek részleteiről dr. Fusz György alpolgármestert hallja.
1: Ezen a héten 16-től 22-ig zajlik az ünnep mobilitási hét, vagy az európai, és ebbe beleesik az európai autómentes nap, ami 22-e. Viszont a születi nap miatt ezt csúsztassuk el, tulajdonképpen igazából eddig is sok minden történt. Úgy gondolom, hogy érezhető, hogy azért a bicikli kultúra, a kerékpár kultúra az Szekszárdon elég nagy fejlődésnek indult, és úgy döntöttünk, hogy inkább 26-a szombat legyen, most a születi napok lezárásai minden azért elég keményen érintették az autósokat. Bízunk benne, hogy hétvége miatt nem lesz azért annyi autós, aki majd esetleg tényleg kellemetlennek érzi ezt, úgyhogy 26-át jelöltük ki. Itt nagyon fontos akkor, hogy a szülők mindenképpen segítsenek ebben. Az iskolákat kérjük folyamatosan, hogy engedjék a gyerekeket, küldjék, jöjjenek a szülők is, biciklizzenek együtt a gyerekekkel. Annál nagyobb ereje lesz talán ennek az egész autómentes napnak, ami nem csak egy kapcsolódást jelent, hogy most demonstráljuk, hogy mi oda kapcsolódunk ehhez az európai autómentes héthez, hanem inkább azt mondom, hogy úgy gondoljuk, hogy itt a városunkban mi mindent tudunk még tenni a közlekedés biztonságért, az egészségért. Zöldtárs alapítvány évek óta rendezi ezt, mi is természetesen, mert a sportközpontnak alapvető dolga, hogy ezt felkarolja. Érezhető volt, talán már találkoztak vele a bringás reggelivel, ahol nagyon sokan most már megjegyzik, hogy minden évben ez megtörténik. Hát minden olyan más biciklis program is van, ami demonstrálja itt, hogy Szekszárd a kerékpáros kultúrának remélhetőleg egy központja lesz.
0: Köszönjük dr. Fusz György alpolgármesternek, hogy beavatott minket a részletekbe. Nagyjából ennyit a világról, úgyhogy zenélünk, aztán pedig megkezdjük az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrics reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és szeptember 23-a van, ami azt jelenti, hogy ma Tekla ünnepelhet. Így is van, lássuk csak, a Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Sok-sok boldogságot akkor Teklának, Ilának, Ildikónak, Ilonának, Linának, Líviusnak, Telmának, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antti reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát szeptember 23-a születei. Például olyan híres neves emberek, mint Tarics Sándor, olimpiai bajnok vízilabdázó, emellett pedig építészmérnök, vagy Bruce Springsteen, a főnök becenévre hallgató amerikai énekes, Mecser Lajos magyar atléta, sokszoros csúcstartó, hosszú távfutó, illetve Kőszegi Ákos Jászai Mari Díjas magyar színész, akinek a hangját én nagyon-nagyon kedvelem. Sajnos nem sok mindent találtam a neten tőle, de a Holnap után című 2004-es filmből van egy rövid kis részletünk, hallgassuk meg.
1: Mi a helyzet a golfáramlattal? Tegnap felhívott telefonon Repson professzor a Headlandi központból. Szerinte az áramlat megváltozott. Az áramlás a sós és az édes víz kényes egyensúlyától függ.
2: Ez köztudott.
1: Igen. De az...
0: Így van, erről van szó, a de után elvágtuk, de hát ez már csak ilyen, róla van szó, biztos, hogy felismerte így hang alapján, és ma ünnepelhet még Horváth Marian, 6-szoros világbajnok és 2-szeres Európa-bajnok magyar párbaj törvívó. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy ne menjen sehova.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
11: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
12: Kia. Movement that inspires.
3: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Szuper szerda reggelt, 6.41-kor, szeptember 23-án, ez az Andrics reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem. 1846-ba repülünk vissza, és most figyelj, mert ez nem lesz egyszerű. Johann Galle, a berlini obszervatórium csillagásza, a francia Le Verrier által küldött számítási eredmények és az Uranusz mozgásából levezetett pálya perturbáció alapján megtalálta a Neptunusz bolygót. Nem kis dolog azért. Aztán 1889-ben e napon Yamauchi Fusajiro megalapította a Nintendo-t, talán már hallott róla. Aztán 1938-ban a New York-i világkiállításon elásták az első Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett

0: brit-amerikai légitámadás történt a Bajai Dunahíd ellen, a híd szerkezet egy része leszakadt és a folyóba zuhant. 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai alumínium autóbusz, és 1972-ben Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján emlékművet avattak a Margit szigeten. Nagyjából ez a múlt, jó sok minden volt, és még ennél is több, de most ennyi fért bele, mert hogy a jövővel foglalkozunk a továbbiakban, mert hiszen horoszkóp következik, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe, ugyebár hóforduló, vagy minek is nevezik, van, úgyhogy már nem a szűzzel kezdünk, hanem a mérleggel, ha minden igaz. Szóval az illúziók elvesztése komoly viták forrása lehet a munkahelyén, a mérleg jobbra számított, de azért be kell látnia, hogy ami most van, az sem kevés. A családi vitákban sem kell mindent a lelkére vennie, vannak az életben gondok, amikkel nem tehetünk mást, csak csendesen beletörődünk. A Skorpió, ha el akar csábítani valakit, most biztosra mehet, de másoknak is segítségére lehet érzelmi problémáik megoldásában. Ne tagadja meg a segítséget egy rászorulótól. Mint ahogyan mostanában a nyilas az élet egyéb területein is megtapasztalhatja és megértheti, a kapcsolatában is a szabadságot keresi. A korlátokat nem tűri, csak amiket ő állít fel, vagy a társával a megegyezésben. Sokszor még azoknak is inkább az áthágását találja érdekesnek és izgalmasnak. A bak érdeklődése az okkult ismeretek iránt megnő, sok mindent képes most tisztában látni, nagyobb ember és önismeretre tesz szert. Szerencsére a babonasság csapdáit képes kikerülni. A könyvekből és az emberekből is azokat keresse, amelyek komoly, megfontolt külsejűek. A vízöntő, ha úgy érzi, hogy a kapcsolata nélkül boldogabb és teljesebb, akkor ideje magányos utakra térnie. Lehet, hogy azért túlzás lenne a társát is elhagynia, inkább a régi családjától kellene megválnia. Mire elköltözni a szülőktől, ha bár anyagi hátterét stabilnak érzi, azért legyen félre némi tartalékot. A halak nagy energiákat kaphat kedvesétől, csak egy picit panaszkodnia kell neki. Úgy látszik, őt a lustaságából csak némi hisztizéssel lehet kimozdítani. A jegyén áthaladó hold okozhat érzelmi kilengéseket, úgyhogy gondoskodjon vidám társaságról. Így készüljön tehát, zenélünk, és a kossal folytatjuk, maradjon velünk. Ez a

0: 5 perc múlva lesz 7 óra szeptember 23-án szerdán, folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert kifutunk az időből. Az államok ma fontos üzeneteket hordoznak, emiatt kellett a kosnak talán többször is felébrednie éjjel. Ha álmatlanságra panaszkodva valamilyen szerrel elkábította magát, de hát igazából csak akadályozta a lélek öngyógyítását. A jóga, a tudatos elmélyülés, a csendkeresése sokat segíthet, hogy legközelebbre így készüljön. A bika a családi élete felvirágozhat, hála a nagy szerencse bolygónak, a szerelmet az otthonában találhatja meg, igaz, hogy ennek érdekében egy kicsit erőltetnie kell a dolgokat, tanulmányozza a csábítás eszközeit, olvasson ilyen vonatkozású könyveket. Az ikreknek jó nap a mai a randevúzásra, a pénzügyi tárgyalásokra és önmaga vagy az otthon csinosítására. A bőrével vagy a hajával kapcsolatos kezeléseket azonban jobb ma kerülnie, könnyen megégetheti magát. Ajjaj! A partnercsere nem mindig biztos segítség, hisz a rák akaratlanul is folyton olyant választ, akinek a természetéből fakad egyfajta szigorúság, korlátozási hajlam. Az igazság az, hogy éppen erre van szüksége, hisz magához nem tud eléggé szigorú lenni. Nem mindenki ellensége, aki olyasmit kér az oroszlántól, amit nehezére esik megtenni. Mostanában olyan dolgok, szavak mögött is támadást lát, ami a legkevésbé sem irányul ellene, inkább közösség, közös érdekeit próbálja meg érvényre juttatni. A szűz nyilvános kapcsolatai átalakulnak, egy idősebb, rendkívül intelligens ember társasága elbűvöli, és úgy utakra vezetheti. Kicsit frusztrálja, ha új dolgokat kell megtanulnia, de ne aggódjon, hamarosan ebben is a rutinra tehet szert. Az elméje és a lelke is ma nagyon fogékony lehet az új dolgokra. No hát így készüljön akkor mára, és közben befutott Vali is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia, Dávid!
0: Kipihentél?
1: Én igen. Te is?
0: Nagyon.
1: Na, jó.
0: Mi a helyzet a szerdával? Szereted a szerdát?
1: Szerda? Ez olyan semmilyen. Ez olyan közép. Semmilyen. Igen, mert a kedd az még jó, és akkor a szerda ez egy ilyen üres járat, igen, így a fejemben, és akkor csütörtök, hú, hát az már csütörtök, akkor már egy kicsi készülődés van a hétvégén. Nálam ez így zajlik. Eléggé kihűlt az udvar. Te ezt mondtad, te is reggel? Na, nem hallgattalak, de akkor
0: hát
1: igen. 14 volt tegnap, mikor jöttem a központba, most 12.
0: Hűvös volt.
1: Hűvös volt.
0: Igen, igen, most milyen? Igen.
1: Hasonló, meg fúj a szél.
0: Nem változott.
1: Nem változott.
0: Jó, akkor kis kabátka kell, hogyha útnak indul.
1: Igen,
0: és nyilvánvalóan a napi ötös tagjainak is azt javasoljuk, hogy húzzák fel a kis kabátkájukat, mert hogy nem sokára érkeznek, és azt kérdezzük ma tőlük, hogy mi a helyzet az egyedül moziba, étterembe menéssel ilyen csúnya szóval élve, de csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keresd bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóban mi lesz?
11: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
12: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez Rádió Andrét.
13: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
12: Rádió Andrét időjárás.
13: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
12: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szer reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 23-án 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugyebár itt van velünk Vali, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy egyedül moziba, étterembe menni, az úgy milyen? Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
12: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: 7 óra múlt 11 perccel szeptember 23-án szerdán, ez az Antrics reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét ma. Azt kérdezzük tőlük, hogy mi a helyzet ezzel az egyedül moziba, étterembe menés dologgal?
1: Simán.
0: Simán?
1: Simán, abszolút. Voltam étteremben is egyedül, moziba is egyedül. Szerintem az a, így az embernek így az önfejlődésében egy fontos állomás, amikor így a saját maga társaságában is jól érzi magát, és ahhoz nem kell más, és hogy nem vár senkire se, hogy majd elvigye moziba, hogy elvigye étterembe, vagy bármilyen programra, hanem egyedül fogja magát, elmegy, és jól érzi magát. Szerintem ez már egy jó dolog. Egyébként. Én így voltam például a szüretén is az egyik nap, amikor vártam ugye egy sajtótájékoztató, én körbe mentem egyedül, körülnéztem, ettem egy kenyérlángost, leültem, nézelődtem, tehát hogy ez így nem okoz gondot, de valószínűleg korábban, sok-sok évvel ezelőtt ez azért lehet, hogy lett volna egy ilyen jó, mert akkor mit szólnak, és hogy, meg ez hogy néz ki. Aztán valahogy ezt én így leküzdöttem.
0: Na, mert van azért ennek egy olyan hagyománya, nem, hogy azért moziba is társasági esemény elmenni, étterembe is, mondjuk nem az étkezésért mész feltétlenül,
1: hanem a beszélgetésért,
0: társaság, és a többi, és a többi. De egyébként többször voltam egyedül moziban, és az egyik legjobb mozi élményem az pont akkor
1: amikor egyedül
0: voltam, úgyhogy nekem sincs bajom. Ezzel sőt, amikor egyedül voltam étteremben, és mondjuk körülnéztem a többieken, akkor volt egy ilyen nagyon furcsa felismerésem, most nem állok neki elmagyarázni, de hogy volt egy ilyen, hogy társaságban voltak, és mégis annyira látszott.
1: Mégis magányosak voltak, nem?
0: Hogy szorongtak.
1: Hogy nem tudtak mit kezdeni a másikkal. Vagy nyomkodták a telefont.
0: Igen.
1: Vagy olyan kínos volt.
0: Nem tudom, igen.
1: És mennyire felszabadító volt egyedül lenni, hogy úgymond nem kell máshoz alkalmazkodni. Igen.
0: Nincs azzal baj. No, de kérdezzük ezt meg most Gábortól.
1: Gábor szeret inkognítóban élni, bár van, hogy hangját felismerik a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
2: Nálam nem. Tehát mozi az szerintem abszolút társas dolog. Az étteremnek is úgy gondolom, hogy úgy van értelme, hogy minimum egy emberrel. Én el szoktam menni barátommal, nem mondom, hogy barátnőmben, mert nyilván lehet, hogy az asszony is hallja, de étterembe szinte kizárt egyedül menjek. A mozi, oda jártunk egy időben nagyon sokat, manapság már nem is vagyok kíváncsi a mostani filmökre. Az is megmondom, hogy miért. Tehát nem tudom már eldönteni, hogy mi az, ami egy zöld háttérön játszódik, történik, mi az, amit maga a színész játszik, vagy kompjúter által generált. Tehát ezeket a filmeket én már teljesen ilyen sablonnak gondolom. Szerintem már majdnem nincs is szükség a színészökre. Ez mesterséges intelligencia, meg a kompjúter támogatással olyan trükköket, olyan dolgokat megcsinálnak, hogy teljesen emberfeletti dolgokkal ruháznak fel embereket. Úgy gondolom, hogy a mozinak is leáldozik. 17 és fél éves a gyerekem, van neki csaja, meg minden, de még egyszer nem mentek el moziba. Tehát ez már nem arról szól, mint régen a mi időnkben. Sajnos egyébként, mert szerintem egyébként baromi jó kis elfoglaltság volt, de ez kikopóba van. Sajnos.
0: No, akkor Gábor nem nagyon járkálna egyedül ilyen, egyedül ilyen helyekre.
1: Igen, ez azt gondolom, hogy ez így mindenkinek, amit hoz az élet, vagy hát amit meg kell tapasztalnia, nem tudom.
0: A filmekre, mert ugye kicsit hepciás vagyok a filmekre, amit mondod, hogy a mesterséges intelligencia, meg a stb. Most jött ki az Ice Cream Man című film, egy ilyen darálós horrorfilm akart lenni, és hatalmas bukás volt, mert kiderült, hogy mesterséges intelligenciát is használtak alapból a forgatókönyvhöz, meg alapból a megvalósításhoz is, emiatt pedig az emberek
1: bojkottálták
0: a filmet, úgyhogy azért van egy ilyen visszatartó erő azért még.
1: Hogy van egy ilyen kontroll.
0: Így van. Köszönjük Gábornak, gyorsan folytassuk Anitával.
1: Anita bár rendszeresen sportol, szereti a finom pálinkát, a jó bort és a hideg sört.
0: Ki nem? Hallgassuk.
3: Egyedül moziba vagy étterembe, hát még sosem voltam. Nem is vágyok rá. Tehát, ha már egyedül kell mennem, akkor inkább nézek itthon filmet pizzával, de sosem vonzott ez az egyedül ücsörögnek. Van, akinek működik, meg vágyik rá. Én sosem voltam. És nem is szeretnék.
0: Na. Sosem volt, és nem is szeretne.
1: Szerintem ennek az egyedül moziba járás, étterembe járásnak van az előzménye, vagy egy előző ilyen státusza, hogy az ember szeret egyedül lenni. saját magával.
0: Ja, persze.
1: Én azt gondolom, hogy ha ez már megvan, akkor tud mondjuk egy ilyen lépést megtenni.
0: De most belegondoltam, hogy a Gáborhoz visszatérve, hogy a fia nem vitte el a saját moziba. Mennyire pocsék dolog moziba menni randevúra? Ott 2 órán keresztül nem tudtok beszélni.
1: Aha.
0: Nem? Ez valami, nem tudom, nekem ilyen nagyon furcsa. Én sem vittem soha senkit moziba randizni.
1: Aha. Most én is gondolkozom, nem. Igen, ez ilyen fura.
0: Jó, utána van témátok a film,
1: igen,
0: pótolni, de...
1: De talán akkor, amikor már mondjuk most már régóta együtt vagytok, nem
0: jó,
1: akkor,
0: hát igen.
1: De az, hogy mondjuk egy elején egy ilyen ismerkedős fázisban, az annyira nem.
0: Nagyon fura, most eszembe jutott. No, köszönjük, egyébként meg igen, hogyha egyedül akarok filmet nézni, akkor otthon pizzával, kényelembe. No, köszönjük Gábornak is, Anitának is, zenérünk és folytatjuk.
4: Ez az Andrit reggel, a ma

0: 24 perccel múlt el 7 óra, szeptember 23-án, szerdán, ez az Antrics reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már elmondták nekünk, hogy mi a helyzet azzal, hogy egyedül moziba vagy étterembe járni, ez így mégis hogyan van náluk, úgyhogy folytassuk Frankivel.
1: Frenki az amerikai foci nagy elkötelezettje, bár már aktívan nem játszik, a kedvenc csapata pedig a New England Patriots.
0: No, hallgassuk.
2: Egyedül mozi, étterem, nekem működik. Voltam már párszor, hogyha egy unalmas este van, egy jó film, beülök és megnézem, hogyha vidéken vagyok. Ezeket szeretem. Az étterem az más tészta. Eszem egyedül is, hogyha úgy van napközben valahol vidéken, de az étterem, az éttermi ebéd, az nem a táplálékbevitelről szól, hogyha társaságban vagy. Az egész más. Az egy esemény. Elbeszélgettek, szépen lassan, komótosan esztek. Nem, ez nem gyors éttermi történet. Gyors éttermekben nem is járok.
1: Na. Mondjuk lehet, arról nem is beszéltünk, hogy attól függ, hogy milyen étterem, nem, mert mondjuk nem, mert hogy mondjuk egy pizzéria, vagy egy olyan étterem, ami nem ez a, nem tudom, puccos étterem, bár nem, hát oda is be lehet ülni.
0: Hát miért ne lehet?
1: Sőt, hát így jó, hát filmeken nézi az ember, meg én láttam mondjuk külföldön is vannak ezek az egyszemélyes asztalok. Aha. Hát Párizsban meg pláne, ott meg ugye kinn is ülnek, így nézik ugye az utcán az embereket, és ott kimondottan ugye az egyszemélyes asztalok vannak.
0: Simán
1: ott ennek kultúrája van, hát egyébként ennek az, hogy most kiülök egyedül, nézelődik, nem tudom én, rágyújt, iszik egy pohár bort, és el van. És valamikor még olvas is hozzá.
0: Hát ezt akartam mondani, olyan ez, mint a napi nap például. Uh-huh. Ugye, hogy megvan Olaszországban, Franciaországban, megvan
1: igen,
0: ennek
1: igen.
0: A napi lap olvasásnak a kultúrája.
1: Jó, igen.
0: Pont ugyanez az egy személyes asztalhoz leülsz, kávé, vagy bor,
1: igen.
0: Egy cigi, és akkor elolvasod igen. A napi lapot.
1: Nagyon jó. Igen. Ennek olyan hangulata van,
0: persze,
1: nem?
0: Persze. De egyébként meg tök mindegy gyors étterem, vagy puccos étterem, bemegyek egyedül,
1: egyébként
0: aztán nem vagyok magam, meg amit érnek el engem, hogy más mit gondol.
1: Ja.
0: Ugye? No, köszönjük Frankinek, ketten vannak, még zenélünk, és folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: fél nyolc lesz, egy olyan 10 másodperc múlva, szeptember 23-án szerdán, ez az Antfit reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy hogyan is állnak ez az egyedül moziba, étterembe járás dologgal, sztorival, folytassuk Gabival.
1: Gabi szeret színházba járni, sőt már színdarabot is írt.
0: No, hallgassuk.
2: Működik, és kifejezetten sokszor és gyakran járok egyedül ilyen helyekre, vagy éppen színházba, koncertre, ide-oda. Azt gondolom, hogy az, hogy jól érezd magad egy ilyen helyen, az nem attól függ, hogy valakivel mész-e, hanem attól függ, hogy te ott jelen tudsz lenni abban a pillanatban, és azt éled-e meg, amit éppen ott csinálsz. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy vállalja be, és menjen akár egyedül is, hogyha barátok, barátnők, nem tudom én, férjek, feleségek nem akarnak menni, mert nem maradjon le azért egy jó élményről, mert egyedül kellene elmenni.
1: Na, mondjuk még a koncert nem volt meg nekem, de azt tudom, mert ugye Gabival azért jóba vagyunk, hogy ő a koncertet is abszolút, tehát hogy ő annyira tudja élvezni a zenét, és tényleg, ahogy mondja, jelen lenni. Koncertet még nem próbáltam egyedül, de hát még ami késik, nem múlik.
0: Most gondolkodom.
1: Hogy voltál a koncerten egyedül?
0: Nem tudom.
1: Mondjuk
0: fesztiválon voltam.
1: Fesztivál, igen, az ember lemegy a tömegbe, és akkor ja, így.
0: Majd lesz valami.
1: Majd, ja. igen.
0: Úgy voltam, de most direkte az, hogy koncert, nem tudom. Nem rémlik, de köszönjük Gabinak, végül, de nem utolsó sorban következzék Zsófi.
1: Zsófi egy kis faluban él, és két kislány anyukája.
3: Szerintem teljes mértékben, tehát azért nagyon jól ki tudja kapcsolni az embert, néha az ember magával is, hogy kell törődjön. Nem feltétlenül társas tevékenységek ezek, kimondottan egy mozi, tehát az szerintem kimondottan élvezhető egyedül.
0: Hát igen, ez az, amit a randevúzásról mondtam, nem? Hogy tehát beülsz, így is úgyis kusba kell lenned. Ja. Amíg a film tart.
1: Maximum előtte beszélget, utána meg megtárgyaljátok.
0: Előtte meg
1: a filmet,
0: utána tudsz beszélgetni.
1: De hogy abszolút,
0: de közben mit csinálsz?
1: Nekem is az első én élményem még Pécsen volt, emlékszem, az Ízek, imák, szerelmek című Julia Roberts filmet néztem meg egyedül. Igen, ez volt az első ilyen mozi élményem.
0: Én az új Mad Max-et néztem 2015-ben. Talán. Igen, az volt az első ilyen, azt hiszem az volt az első ilyen egyedüli mozi élményem, de nagyon jó volt. Utána még volt még egy pár, mert rájöttem, hogy
1: mennyire jobb is.
0: Miért ne? Igen. Utána magammal szépen megbeszéltem, tudod, a filmet.
1: Igen, na hova megyünk ma, Dávid?
0: Igen, de nem a filmet
1: ja,
0: beszéltem.
1: Filmet,
0: nem, ez a filmet egyébként ez jó volt, de mondjuk ott, mit gondolsz, Dávid? Hát igen, én valahogy így nézett ki. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán továbbra is aszfaltoznak a 141-es és 143-as kilométer között, mégpedig Ivándárda felé. Egyébként ezek a munkálatok egészen a hónap végéig fognak tartani. Aztán az 56-os főúton Szekszárd belterületén, ugye a vasútnál a lámpás kereszteződésen egy új gyalogos árkelőhelyet építenek, ezért a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszükület akadályozza a forgalmat, illetve a 6-os főúton Budapest felé a 139-es kilométernél kaszálnak, útmenti növényzetet gondoznak, illetve, ahogy tegnap is mondtam, Csatáron, szintén az 56-os úton 7-es kilométernél építési munkák zajlanak, és útszükület várja az arra haladókat.
0: Köszi, Vali, hogy megosztottad velünk. Hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Mészáros Lázár utcában kell komoly forgalomra készülni, ezen túl pedig Csatáron van némi fennakadás, úgyhogy ezeken a szakaszokon lassabb áthaladásra kell számítani, és azt is jelzik nekünk, hogy az Aliszka utcában kint vannak a rendőrök, jó munkát nekik innen is, figyeljen oda nyilvánvalóan, a szabályokra tartsa be őket, úgy közlekedjen, meg türelemmel és óvatossággal, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csalogjon a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: már nem lesz olyan élénk az észak-nyugatig, már mérséklődik. 21 fok lesz a maximum napsütés, aztán délután egy kis felhősödés, tehát egy kicsit ilyen gomoly felhős idő várható. Esernyőre nem lesz szükség, mert hogy csapadék nem lesz, de azért a kis kabát pulcsi kell, rövid ujjban nagyon nem nagyon tudunk mászkálni, még a Dávid sem, és akkor az már jelent valamit. Úgyhogy erre készüljünk.
1: Így van, őszies ruha a divat tippünk. Most még kell a kabát pulcsi, de azért a 21 fokban már nem feltétlenül.
0: Jól esik, szüksége. Mondjuk úgy.
1: Hogyha fúj a szél, akkor lehet, de amúgy talán nem szükséges, úgyhogy úgy készülj, hogy addigra akkor el tudja tenni valahol.
0: Így van.
1: Azt a kis kabátkát vagy pulóvert. Így készüljön tehát, aztán térjünk rá a pollen jelentésre. Véget ért a parlag fűszezon csúcsidőszaka, és most már csupán idézőjelben közepes tartományban van jelen a parlagfű pollenje. Erre tehát még azért érdemes odafigyelni, de már talán nem okoz olyan komoly problémákat. Nem úgy az a kültéri allergén gombák, mert hogy azok spóra száma országosan extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológiára is térjünk rá, nem lesz ma időjárási front felettünk. De nagyjából ennyit érdemes tehát tudni. Nincsen front, úgyhogy nem fog.
0: De jön a teli hold a hétvégén, úgyhogy ha valaki nem tud aludni, nyugodtan fogja arra. Csak így mondom.
1: Jó, nyugodtan előre. Fogja arra. Így van, így készüljön, tehát így kalkulálja, hogy kimerészkedik a nagyvilágban. Zenélünk és összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Kettő perc múlva lesz 8 óra, szeptember 23-án, szerdán, ez az Antrit reggel. Összegezzük picikét az óránkat, de csak nagyon röviden, ugyebár azt kérdeztük ma a napjötös tagjaitól, hogy mi a helyzet ezzel az egyedül moziba, étterembe járással?
1: Szerintem így győzött, nem az egyedül menés, ha jól emlékszem. Igen, ketten mondták talán azt, hogy nem is jöhet szóba. És talán Frenki volt, azt mondta, hogy a mozi igen, de az étterem pedig nem.
0: Tehát ott nem, azt mondta, hogy eszik ő étteremben, igen, vagy délben, de amikor étteremben ebédeltek, uh-huh, vásároltak, akkor nem a táplálék bevitel a lényeg.
1: Hanem maga a társaság.
0: Hanem a társaság. Igen, ez egy esemény.
1: Ez egy esemény,
0: így
1: igen.
0: Így fogalmazott.
1: Na, hát jó, hát mi azt mondjuk, hogy jó.
0: Simán mehetünk egyedül, senkit ne érdekelje, hogy ki mit gondol.
1: Ki mit gondol, így van.
0: Mert amúgy is tényleg kit érdekel. No, köszönjük a napjötös tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk következő óránkra, amiben a példaképekről beszélünk, mert kijött egy új kutatás, ami egy viszonylag szomorú képet fest a magyarokról, azzal kapcsolatosan, hogy volt-e példaképük, vagy nem. Önnek volt-e példaképe? Beszéljünk erről egy picit a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbált ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Jó estét, szomszédasszony! Haj, ilyen csinosan késő este!
7: Tánctanfolyamra, Gabikám!
6: De egyedül! És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyák Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A média hatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére, írja a 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagy közönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviselték. Viseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újra nyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szert reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 23-án 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek. Nem találtad a nevemet?
0: De találtam, csak már majdnem összekötöttem a jó reggelt. Szóval Vali, és jó reggelt. És akkor mai kérdésünk, önnek volt-e példaképe? Mert egy friss kutatás szerint hát nagyon sok magyarnak nem volt, pedig a példaképek fontosak lennének. Beszéljünk erről a 74-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 is elmúlt már egy perccel, szeptember 23-án, szerdán, ez az Antrit reggel, és akkor mai kérdésünk ugye úgy hangzik, hogy önnek volt-e példaképe, Vali?
1: Példaképem? Hirtelen nem jut eszembe, hogy akire így felnéztem, és akkor követem, és akkor hatással van az életemre? Esetleg...
0: Hát akár vagy, mintákat kapsz tőle, inspirálódsz.
1: Nem. Én nekem nem is volt ilyen nagyon nagy rajongásom sem, mondjuk akár valamilyen művészért, íróért, zenekarért, zenészért. Nem volt tele poszterrel a szobám. Nem. Aha. Nekem ez valahogy kimaradt. Nekem így nem volt ilyen rajongásom semmi és senki iránt. Neked volt így példaképed? Vagy...
0: Később, gyerekként annyira talán nem. Uh-huh. Vagy nem tudom. Igazából ugye, hogy miért van szükség példaképekre, beszélünk egy picikét
1: erről. Hogy motiváljanak.
0: Egyrészt minket. Inspirációt uh-huh. és motivációt nyújthat a nehézségeken, uh-huh. hogy lehet túljutni, mitől a kitartás meghozza a gyümölcsét, és akkor lehet uh-huh. még puffogtatni ezeket a közhelyeket. Ezen túl egyébként a látókörödet is szélesítheti egy példakép. Uh-huh. Tehát segítenek elképzelni olyan jövőbeli utakat és karriereket, ezt a HR portál írja, nem én vagyok, nem magamtól vagyok ilyen okos, amelyekről eddig talán nem is gondoltuk, hogy egyébként számunkra járható lehet.
1: Mondjuk, ha úgy nézzük, hogy valakinek mondjuk követtem a munkásságát, vagy az írásait például egy bizonyos időszakon keresztül, de egy idő után azt éreztem, hogy jó, úgymond túlnőttem már, elég más, akkor volt az, hogy most ezt példaképnek nevezem-e, abban nem vagyok biztos, de voltak időszakaim, és vannak időszakaim, hogy bizonyos embereknek követtem az írásait.
0: De miről írnak? Inspirációt meríthet.
1: Ez viszont megvan. Az, hogy most ezt mi példaképnek hívom, én nem hívnám példaképnek.
0: Nem hívnád?
1: Nem. Uh-huh. Nem, valahogy számomra ez a szó, hogy példakép, az egy kicsit ilyen magam fölé helyezem. Tehát, hogy egy kicsit ilyen felsőbbrendűséget érzékeltek be. Nem úgy felsőbbrendű, hogy nálam valamiért több, magasabb szinten van, ezért...
0: Hát abból a szempontból lehet így értelmezni, hogy ő eljutott oda.
1: Uh-huh. Értem.
0: És azért ez a példaképed, mert te is mondjuk hasonló magasságokba akarsz eljutni, uh-huh. tehát nyilvánvalóan ahhoz, hogy példát adjon neked, hogy hova akarsz eljutni, ahhoz magasabban kell lennie, mint te vagy.
1: Lehet, hogy akkor nekem csak itt ezzel a példakép szóval van egy kis problémám, de az, hogy most valaki motivált, az életével kapcsolatosan olyanok vannak. És most eszembe is jutott valaki. Van, igen.
0: Amit még írnak a példaképekhez, például, hogy az értékrendet alakítja, formálják a helyes döntéseket, a tisztességet, szorgalmat, másokhoz való hozzáállásunkat, és nyilvánvalóan ott van a pályaválasztás és fejlődés is, mint amit azt beszéltük is. Tehát a HR portál szerint a magyarok közel egy harmada vallja, hogy példaképek nagyban befolyásolták. Uh-huh. Akár a továbbtanulásukat, akár az érdeklődésüket.
1: Jó, mondjuk vannak sportolók, olyan akár hollywoodi sztárok például, akik azt mondják, hogy hú, micsoda tragédiákon mentek át mondjuk a személyes életük folyamán, és még így is micsoda művészi tevékenységet tudnak letenni az asztalra. Azt mondjuk, igen, őket így tudom csodálni, és elismerni, hogy hú, de jó, és nagyon tetszik, amit csinál. Azt mondjuk, most példakép. Hát, lehet.
0: A példaképet akkor ne úgy vegyük,
1: igen,
0: most a példakép,
1: hanem aki motivál,
0: van egy példa, amit úgy érzel, hogy követendő példa lehet számodra.
1: Igen, de hogy nem feltétlenül mondjuk az ő kitartása, vagy az ő...
0: kitartása.
1: Igen, tehát nem az, hogy konkrétan az egy dolog, amit ő elér, hanem mondjuk maga az út.
0: Hát például az út, persze, egyértelmű.
1: Például.
0: Na, önnek volt-e példaképe? Mit gondol erről? Kellenek-e példaképek, vagy pedig túlértékelt az egész? Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antwit reggel pontban fél kilenckor, szeptember 23-án szerdán folytatjuk mai témánkat, aminek kérdésfeltevése az, hogy önnek volt-e példaképe valaha? Az imént átbeszéltük, hogy azért a példakép fogalma is egy kicsit tisztázásra szorulhat, mert hogy ráaggathatunk mindenféle akár pejoratív jelzőket is, és vagy konnotációkat.
1: És a végén még kiderül, hogy nekem is van, csak én nem így hívom. Igen. Mert hogy számomra ez a példakép szó egy olyan érzést kelt bennem, amit nem szívesen úgy, nem jó érzést kelt bennem. Hát, amit az előbb elmondtam a példakép szóval, de hogy egyébként de, vannak igenis emberek.
0: Amikor mondjuk belegondolunk abba, hogy valaki mondjuk azért lett színész, mert látta Tom Hanks-et
1: igen,
0: egy filmben.
1: De hogy én azt gondolom, nagyon sokan az életek, például tanárok, pedagógusok, mert mondjuk neki volt egy olyan tanára, és osztályfőnök, nem tudom, óvónő, és annyira inspirálta őt, hogy akkor ő azt választotta. Vagy a zenében is szerintem nagyon sokan így találták meg a tehetségüket.
0: De akár családon belül is lehet ez.
1: Abszolút.
0: Hogy azért lesz a fiúból, mit tudom én, borász.
1: Igen, mert látta az apját mondjuk.
0: Az apja, nagybátyja, akárki az volt, és hogy milyen jó volt. Tehát, hogy
1: ez mennyire jó már.
0: Persze.
1: Nagyon jó.
0: Volt egy telefonunk közben, úgyhogy hallgassuk meg a hallgatónknak a példaképeit. Rádió Antrit.
2: Jó reggelt kívánok, szavaztok!
1: Jó reggelt!
2: Na, példaképű, annyit szeretnék mondani, igenis jó, ha van. De osszuk két részre ezt a példaképet. Van a negatív, meg van a pozitív. A negatívot nagyon felejtsük el. Ilyen ne is, de vannak, akik szeretnek. Nem akarok itt a háborúkra, meg tudjátok, ezek az embereket jobb, ha elfelejtsük. Beszéljünk a pozitívra. Én kettőt fogok megemlíteni. Egy sportolót, azért példaképpen, mert én is ballábas vagyok, szerettem a focit, és ez az ember, majd meg kimondom a nevét, ha elmegy valahol a világon, és mondta, hogy Puskás Magyarország. Arról tudták, hogy ez egy magyar.
0: Igen.
2: A Kádár János, az nem tudták, hogy ki ez. Tehát az Magyarországnak a hírét vitte el. Ő is focizott, én is szerettem volna, úgy csak nem voltam ballában, de neki. Na, a második. Egy olyan föltalálót szeretnék mondani, ami a szervezetünk minden másodpercébe kell. Ez a C-vitamin. Ugye Szentgyörgyi Albertről beszélek, hogy föltalálta ezt a C-vitamint, és mindenkinek kell ez. Mint a szervezetünkben. Tudjuk, hogy 60-valahány foknál már ez szépen. A másik, hogy 80 éves korra körül, aztán másodszor harmadszor nősült. Ők egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy miért példaképpen azért már akkor nősült. Mondom, nem csak azért. Itt nálatok valamikor voltam egy éve ilyen műsor szervés. Tehát én azt mondom, én ezt a kettőt említem. A lényeg az, tehát én a Szentgyörgyi Albertet és Puskás Ferencet, és a negatívot meg felejtsük el.
0: Na hát, köszönjük a telefont. Tehát egyrészt nem sokaknak volt olyan lába, mint Puskásnak. Tehát
1: igen.
0: Egyértelmű. Látod, azért is lehet valaki példakép, mert 80 évesen még újra nősült.
1: Abszolút.
0: Például.
1: Egyébként nekem most még az jutott eszembe itt példakép kapcsán, vagy hát aki tud motiválni, nekem nagyon fontos, hogy hiteles legyen valaki abban, amit csinált. Ne csak attól, hogy most úgy bodosztja az észt, meg most nem tudom, lett egy oldala, és akkor kiír mindenfélt, hanem hogy lássak mögé, hogy ez az ember egy életutat végigjárt, megfejlődte, hiteles. Tehát hiteles abban, amit ő közvetít. Szerintem mondjuk számomra egy példakép kapcsán, amely erről beszélgetünk, ez nagyon fontos.
0: Na hát önnek volt-e példaképe, akit követhetett akármilyen úton, módon, vagy teljesen az életútban, vagy akár csak egyes momentumokban? 74-444-444.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: 3:49-kor egészen pontosan, szeptember 23-án szerdán, ez az Antrit reggel, és hát a folytatjuk mai témánkat, ami a példaképekről szól, egészen pontosan, hogy most volt-e példaképe önnek, vagy volt-e példaképe, volt-e példaképünk nekünk, na csak kinyögöm, és az egész onnan indul, hogy kijött egy friss kutatás, amelyek ugye azt mondják, hogy a példaképek a pályaválasztásban is irányt mutatnak, de sokaknak nincs kit követniük. Ugye nem csak inspirálhatnak, hanem a továbbtanulással és a pályaválasztással kapcsolatos döntéseinkre is hatással lehetnek. A példaképek egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagy mértékben befolyásolták az érdeklődését, továbbtanulását, a pályaválasztást adott esetben. Ugyanakkor szintén 29%-ának nem volt olyan ember az életében, akit elismert, vagy példaképének tekintett volna.
1: Jó, persze itt behozhatjuk itt az online világnak a megjelenését, mert amíg mondjuk nem volt, talán a pályaválasztás előtt állok is jobban figyeltek a környezetükre, a tanára, a pedagógusra, a felkészítő tanára, az edzőre például, mondjuk sportoló esetében, vagy egy kis településen, faluba, ott mit csinált a szomszéd, mert mi volt a szakmája például, és azt mondja, hogy hú, ez mennyire jó, mennyire izgalmas, én is kitanulom azt a szakmát például. És akkor talán jobban figyeltek az emberek a környezetükre. Bejött az online világ, azért azt a úgymond rossz példaképet, amit ugye mondott, a betelefonálunk, mondjuk az influencerek milyen hatással lehetnek a mondjuk a követőikre, hogy most a jó felé tereli őket? Válhatnak ők is példaképpé? Azért ezt sem felejtsük el. Persze. És ugye itt jön az be, hogy egy-egy ilyen influencernek mekkora a felelőssége abban, hogy milyen tartalmat tesz közzé, hiszen óriási hatással van a követőire. És meghatározhatja egy-egy embernek akár az útját, vagy hát a nézőpontját, nyilván kétoldalú, mert a követőnek is van ebben felelőssége.
0: Ugye most lett magyar világbajnok a GeoGuessr játéknak.
1: Igen.
0: Ugye ez egy olyan játék, ahol a játék ledobja az embert valahova a világon, és akkor ki kell találni, hogy hol van nagyjából így röviden, és magyar lett a világbajnok.
1: Egy fiatal srác,
0: egyetemista talán még.
1: Igen.
0: És most néztem, feldobott a YouTube egy videót, hogy igazából ő egy streamert látott játszani ezzel a játékkal, és megemlíti a streamert is, hogy nála látta, és onnan indult el arra, hogy akkor neki ezt tetszeni fog, mert a földrajz, meg a szeretet.
1: Nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. Egyébként nagyon sok mindent. Érdekes, tehát ezért mondom azt, hogy nem mindegy, hogy az a streamer, influencer, vagy tartalomgyártó mit közvetít, és hiszen felelőssége van benne.
0: Egyébként ebben a kutatásban az is kiderül, hogy nem feltétlenül az online világban keresnek példaképet az emberek, mert hogy a női tanárok 9%, a női vagy férfi családtagok 8%, és a férfi tanárok 7% szerepeltek a leggyakrabban a példaképek között.
1: Érdekes.
0: És ugye az a helyzet, hogy a családban is ugye kereshetünk ezek szerint példaképet. A reáltárgyak esetében
1: igen.
0: A válaszolók közel harmada elsősorban édesanyjához vagy nevelőanyjához, 23%-ok pedig édesapjához vagy nevelőapjához fordult. A humán tárgyaknál még nagyobb volt az édesanyák szerepe, 32% választotta őket, míg az édesapák a 17% említette, azaz a nők és a férfiak esetében is az anya volt a gyakoribb választás, de a különbség a nőknél nagyobb volt.

0: Érdekes.
1: Hát egyébként, bocsánat, a humántárgyakban a válaszadók 29%-a inkább egyedül próbálta megoldani a felmerülő nehézségeket, míg a reáltárgyaknál ez igen. 25% volt.
0: Hát igen, mondjuk reáltantárgyakban inkább valahogy azt mondja az ember, hogy tehát az apa ez a férfihez fordul valamiért, nem?
1: Hát
0: nem
1: hozzám fordulhatnál.
0: Jó, akkor te ilyen kivétel vagy. De hogy valahogy az jön az embernek így, nem zsigerileg, hogyha a matek, vagy a matek, fizika, nem tudom, akkor férfihez fordulok. De hogy nem biztos, hogy ez jó is lesz, vagy így is lesz. Ez valahogy ez így rögzült, nem az emberben, és azt mondja, olvasás, meg művészetek, meg finomság, akkor meg mondjuk ugye a nőhöz, vagy az anyához fordulunk, mondjuk így igen. segítségért.
1: Például, hát így oszlik meg ez a történet a friss kutatás szerint. Az, hogy a magyarok harmadának, vagy majdnem harmadának nem volt példaképe, az egy kicsit azért szomorkás.
0: De ha lehet, úgy tették volna fel a kérdést, hogy volt-e valaki, aki inspirált, vagy hatással volt az életed, akkor lehet, hogy más.
1: Akkor lehet.
0: Más válaszok születnek.
1: No, de hát erről szólt ez a mostani óránk, zenélünk és összegzünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Kettő perc múlva lesz 9 óra, szeptember 23-án, szerdán, ez az Antrics reggel. Röviden összegezzük a ma mostani témánkat, ugye azt kérdeztük, hogy na, volt-e önnek példaképe?
1: Hát beszéltünk róla, hogy jó, hogy azért, hogyha van, vagy legalábbis, ha nem példaképnek hívjuk, de valaki, aki hatása van az életünkre, vagy a céljainkra, vagy egy kicsit irányba tesz minket, nem? Uh-huh. Hogy amerre szeretnénk menni, hogyha lehet, hogyha azzal az illetővel nem találkozunk, vagy nem figyelünk fel rá, akkor nem tud arra az irányba haladni az életünk, és akkor vannak ezek a véletlen, ami nem véletlen, hogy fú, én olvastam az ő könyvét, én láttam az ő előadását, igen. Vagy hallottam zenélni, láttam sportolni, és akkor hirtelen az így be, nem tudom, ad egy szikrát az emberbe, és az, hogy hú, és elindít benne valamit, akkor az már teljesen jó.
0: Így van, szerintem körüljártuk. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig megismételjük hétfői beszélgetésünket dr. Bérens Judittal, Bátaszék frissen a megválasztott polgármesterével, mert hogy hétfőn ugye voltak technikai problémáink, ezért pedig csak egy részét hallhatta, de majd most akkor egészében meghallgathatja a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R-Restop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma nagyrészt gomolyfelhős, napos időre van kilátás, de a gomolyfelhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
8: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
7: www.ergonom.hu
4: Rádió Antrit FM 101.
9: Szuper szerd reggel, ez az Antrit reggel, szeptember 23-án 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban megismételjük hétfői beszélgetésünket Dr. Béres Judittal, Bátaszék frissen a megválasztott polgármesterével, mert hogy hát hétfőn voltak ilyen technikai problémák, emiatt pedig csak egy részét hallotta. Na de majd most mindjárt kezdünk, ne menj se.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben dr. Béres Judit Bátaszik, következő polgármestere. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
0: Na hát, ugye Bátaszik tegnap választott, maga biztos győzelem volt, amihez gratulálunk. Először is honnan jött az ötlet, aztán pedig hogyan élte meg a kampányt, a tegnapot, és hogy érzi magát most?
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok kérdést kaptam egyszerre, hogy hogyan jött az ötlet először is. A helyzet az, hogy 2024-ben képviselő lettem a helyi képviselőtestületben, és egyedül voltam nő. És úgy láttam, itt ez alatt a eddig eltelt durván két év alatt, hogy én nagyon sok mindenben máshogy gondolkodom, picit, mint a férfiak, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezt ki kéne próbálni, hogy milyen. Ez az egyik vonulat. A másik pedig az, hogy igazából tenni szeretnék a városkáért, a közösségért. Sok-sok elképzelésem is lenne, amihez még talán pénz sem kell feltétlenül, hanem egy nyílt, nyitott munkamódszert szeretnék bevezetni a magam számára, úgyhogy ezt mindenki lássa, mindenki átlássa. És hát ezért gondoltam, hogy megpróbálom. Egyébként is bátaszéki vagyok. Vissza is költöztem 2007-ben Bátaszékre a második házasságom során. Úgyhogy ezek voltak az eredői ennek a döntésnek.
0: No, és akkor a kampány milyen volt?
1: Hú, a kampány meleg volt.
0: Meleg volt?
1: Két okból is. Többször megizzadtam, egyrészt mert 5000 fok volt, ugye augusztus 1-én lehetett felvenni az ajánlóéveket, és akkor augusztus első két hetében 4 alkalommal tartottunk kint az utcán fórumokat, ha úgy tetszik, aláírásgyűjtéssel egybekötve, meg bemutatkozással egybekötve. Hát azt hiszem, akkor voltak ezek a 40 fokok, szóval az borzasztó volt. Másrészt pedig, hát ez számomra egy elképesztően ismeretlen terep volt, úgyhogy emiatt is így többször megizzadtam, de nagyon örültem neki, mert nagyon nyílt volt, és nagyon sok kérdést is kaptam. Tehát nagyon érdekes volt, hogy én felépítettem egy vázát annak, hogy mit szeretnék elmondani, és akkor ez teljesen máshogy alakult, és nagyon-nagyon jó ötletek voltak. Nagyon-nagyon jó észrevételek, nagyon-nagyon jó ötletek, amiket aztán így folyamatosan és mindig beépítettem a következő fórumokba is természetesen.
0: No, és hogy milyen volt a tegnap? Azért mondom, hogy tegnap nehéz volt.
1: A tegnap volt a legrosszabb.
0: Tegnap
1: nagyon-nagyon rossz volt, főleg már így este 7 óra felé, amikor tudtam, hogy zárulnak az urnák. És hát azért izgultam, szóval ez nem is kérdés. Én először azt mondtam a férjemnek, hogy kikapcsolok minden telefont, bezárkózom, bebújok az dunyha alá, nem tudom, de hát aztán persze, hogy az ember ezt nem tudja megcsinálni, de nagyon-nagyon hamar jött azért eredmények, úgyhogy már, én nem is tudom, 8:30-9 felé már viszonylag minden eredmény befutott, úgyhogy nagyon, aztán akkor meg már nagyon örültem, igen.
0: És gondolom, hogy akkor ez kitart ma is.
1: Igen. Hát a mai nap az ilyen bocsánatot kérek a kifejezésért, szaladgálós nap lesz, de nem baj ez. Belefér, benne van.
0: No, hát folytatjuk egy dal után, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: ez az Antwis reggel, folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Judit, a Bátaszi következő polgármesterével, vagy akár már mondhatom, hogy polgármesterével?
1: Hát igen, igen, igen, lehet ma éjféltől, igen.
0: Na,
1: igen.
0: Nagyon jó. Egyébként az eskütétel meg a hivatalba lépés, akkor ez hogy működik most?
1: Hát az úgy tudom, hogy hétfőn lesz az eskütétel, aha, a beiktatás, és gyakorlatilag október 1-től hivatalosan hivatalba léphetek, ha úgy tetszik.
0: Igen. De akkor ma reggel már úgy ébredt, mint Bátaszi polgármester.
1: Igen, igen, igen. Igen,
0: ez milyen érzés volt?
1: Igen. Hát nehéz. Igen, az ember érzi ennek a felelősségét. Sokan, nagyon-nagyon sokan gratuláltak itt az éjszaka folyamán is, meg reggel, meg hajnalban, meg telefonáltak, és többen utaltak arra, hogy jó lenne, ha az ember meg tudná tartani a régi önmagát, de hát ez feltétlenül így is marad. Tehát én nem hiszem, hogy az ember változik azzal, hogyha belép egy pozícióba, hogy a személyisége megváltozik. Én azt gondolom, hogy aki voltam, aki vagyok, az leszek majd ebben a hivatali helyzetben is. De mindenféleképpen felelősségteljes dolog lesz ez, részben a pénzügyi dolgokat, aha, illetően, másrészt pedig a hivatali működést illetően, illetőleg harmadrészt pedig a emberek felé kifelé, tehát, hogy mindenkit meg tudjak hallgatni, a jó véleményeket, az építő kritikát meg tudjam fogadni természetesen. Úgyhogy én ebből a szempontból abszolút nyitottnak képzelem majd a tevékenységemet, mert szeretném olyan értelemben bevonni az embereket, aha, hogy érezzék, érezze mindenki, hogy mindenki tehet egy közösségért valamit. Nem biztos, hogy nagy dolgokra kell gondolni, hanem sok kis apró lépésből fog majd összetevődni, azt gondolom, ez a munka.
0: Hogyan vonná be akkor az embereket?
1: Hát az elképzelésem egyrészt az, és ez az egyik fórumon jött elő, oda jött hozzám valaki, és mondta, hogy szerint a tűzgyújtási rendeletünk az nincs egészen rendben. És ő egy szakember ezzel kapcsolatban, úgyhogy mondtam neki, hogy például, hogyha megválasztanak, akkor jelentkezzünk egymásnál, és akkor tekintsük át a rendeletet, megnézzük, hogy amin változtatni kell, mi az, ami esetleg nem jó, és ugye így jöttek az ötletek, hogy hát a városkában lakik egy csomó szakember. Aha. Őket meg kell hallgatni ezekben a kérdésekben, mert hát hiszen például az önkormányzati rendeletek őróluk is szólnak, az ő életüket befolyásolják. És itt nem csak a szakemberekről van szó, hanem a fiatalokról, a diákokról, az idősebbekről is, hogy kinek milyen elképzelése, vagy milyen igénye lenne ahhoz, hogy komfortosan, vagy jobb hangulatban érezze magát a városban. Úgyhogy mindenféleképpen, tehát Facebook oldalon természetesen személyesen fölmerült például a fórumon az az igény, hogy tarthatnánk kin a piac téren egy ilyen nyílt fórumot, aha, rendszeresen, kötetlen beszélgetésben, ahol egy csomó dolog fölmerülhet, amit be lehet építeni a munkában. Úgyhogy így képzelem, igen.
0: Akkor lenne egy ilyen emberek felé forduló
1: így van,
0: működés.
1: Így van, igen. Ezt
0: határoznám meg inkább akkor
1: így van,
0: a következő.
1: Igen, mindenféleképpen.
0: Na hát akkor beszélünk még ezekről az ötletekről, tervekről, de előbb meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Antwis reggel, a ma kedvencei és a tegnap

0: az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Judittal, Bátaszék polgármesterével, akkor most már mondhatom így.
1: Igen, köszönöm.
0: Beszéltünk az ötletekről, meg a fórumokról. Mik azok, amik megvalósíthatók a közeljövőben? Mert azért, azért nincs annyira jó helyzetben sem az önkormányzat, sem az ország.
1: Igen, igen. Hát sajnos ez a helyzet. Az igazság az, hogy mindenféleképpen először ezeket az előbb beszélt dolgokat szeretném megvalósítani, ehhez értelemszerűen pénz nem kell. Uh-huh. Ugye a városban van két futó nagyobb beruházás, az egyik az iskolai, óvodai, bölcsődei konyha. Igen. Beruházás, ami részben építési munkák, részben pedig eszközök, gépek beszerzésére vonatkozik. Ezzel kapcsolatban van folyamatban jelenleg a közbeszerzési eljárás, ami egy kicsit nehézkesen megy. A másik ilyen folyamatban lévő nagyobb beruházás az pedig a nappali ellátás, az idősek nappali ellátása. Ugye ott az a helyzet, hogy kiköltöztek a régi helyükről, elméletileg azt kellene átalakítani, újjáépíteni, átépíteni, és most jelenleg a műfház egyik részében lett számukra kialakítva hely, ahol egyébként nagyon jól érzik magukat, csak éppen így a műfháznak nagyon kicsi a mozgástere, sajnálatos módon. Úgyhogy ezeket meg kell oldani, és hát az a helyzet, hogy a város költségvetése hát elég szűkös azon oknál fogva, hogy ugye még a hatályos jogszabályok értelmében a szociális hozzájárulást be kellett fizetnünk, illetőleg az iparűzési adótöblet is elvonásra került, úgyhogy itt vannak ilyen kérdések még, de nekem azért már régóta is, már 2024-ben is, amikor indultam képviselőnek, volt egy ilyen álmom, hogy ugye ott az úszoda Bátaszéken, és mellette ott van egy hatalmas füves terület.
0: Igen.
1: Egy hatalmas, tehát viszonylag nagy füves terület, ami gyakorlatilag kihasználatlan nyáron, és régen egyébként a strand is így ott van. Volt, hogy egy ilyen nem túl gondolt strandmedencét is lehetne, egy jó pofa kis büfével, meg tisztasági, egészségügyi helységekkel, ahol a gyerekekkel gyerekek eltölthetnék a nyaruk egy részét, gyerekes szülők kimehetnének, és ott eltölthetnének egy-két napot, egy-két hétvégét. Úgyhogy ilyesmi gondolataim is vannak. Hmm. Jó lenne egy fenntartható turizmust is a környező települések bevonásával. Nagyon-nagyon szép a fekvés, ugye Mórád irányában, a Völgység, Bátaapáti, Bonyhád irányában, ha kelet felé megyünk, Baja felé, ott a Duna nem messze tőlünk. Bátaszéken nyílt számos vendégház, ahol vendégéjszakákat is el lehetne tölteni. Tehát ott is lehetne bevétel az azt tulajdonlók számára. Akár meg lehetne csinálni, például eszembe jutott a pécsi vasútvonal, amit megszüntettek. A világ egyik legszebb, igaz, hogy nagyon zögykölődős és nagyon hosszú ideig tartó vasútvonala volt, ami az utazási időt illeti, de nagyon-nagyon szép. Tehát, és most, hogyha a közösségi közlekedés ugye elkezdődik annak a fejlesztése, akkor azért lehet, hogy lehetne ezen a részen is kereskedni. Vagy észak felé tőlünk itt van Szekszárd, a Boraival, a gasztrokultúrájával is. Úgyhogy ezerféle lehetőség van, és hát Bátaszék mindig egy központi helyen feküdt, amit azért nagyon-nagyon jó lenne ebből a szempontból fenntartani.
0: Na hát, a feladat adott, azt abszolút, hiszem.
1: Igen.
0: Kitartást kívánunk hozzá, és jó munkát. Köszönöm,
1: hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.
0: Minden jót.
1: Viszontlátásra.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: ez az Antwit reggel, hol a hangom? Itt a hangom, ez az Antwit reggel 3-4-10-kor egészen pontosan szeptember 23-án szerdán, és akkor térjünk rá még egyszer mai időjárásunkra. 17 fok környékén járunk, most már azért elviselhető oda künn a hőmérséklet, a meleg, a hideg, nem tudom, döntse el maga, mert hogy nem fúj a szél, ez pedig nagyon jó, és süt a nap, ami pedig még jobb. 21 fok környékén lesz majd a maximumunk, ha minden igaz, és olyan 2-ig élvezhetjük a napsütést, aztán közepesen felhőssé válik majd az égbolt fölöttünk. Így készüljön tehát, nyilvánvalóan őszies ruha mai divat tippünk. Aztán a pollen jelentésre is térjünk rá, mert hogy véget ért a parlag fűszezon csúcsidőszaka, de ettől függetlenül még azért okozhat problémát a parlag fű, mert hogy pollen koncentrációja hát sokfelé magas, de inkább közepes tartományban leledzik. A kültéri allergén gombák spóra száma pedig országosan magas, extrém magas szintet is elérhet. Ezek tehát azért tényleg problémák lehetnek, hogyha allergiás valamelyikre. Az orvos meteorológia szerint pedig időjárási front nincsen felettünk, tehát nincs mire fogni azt, hogyha fáj a fejünk, vagy kicsit tompábbak vagyunk. Mondjuk arra, hogy szerda van, az elég indok lehet. Így készüljön tehát, ha kimerészkedik a nagyvilágba, a zenélünk, aztán pedig összekezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antwit reggel, a

0: Kettő perc múlva lesz 10 óra, szeptember 23-án szerdán, ez az Andrit reggel. Összegezzük, hogy mi is történt nagyjából az elmúlt 4 órában. Például a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy mit gondolnak arról, amikor valaki egyedül moziba megy, vagy étterembe megy. Ketten azt mondták, hogy náluk ez nem játszik, hárman pedig azt, hogy igen, mi is Valival megegyeztünk abban, hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha az ember egyedül megy moziba vagy étterembe. Aztán beszéltünk arról, hogy miért fontos, hogy az embernek legyen példaképe, és most itt vagyunk. Továbbiakban is csak ajánlani tudom magunkat, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strádát, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
10: Szép szerdát kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok. Kezdjük együtt a délelőttöt, úgyhogy ha éppen úton vannak, dolgoznak, vagy csak egy kis zene mellett intézik a délelőtti teendőket, tartsanak velem.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét, nézzük, milyen idő vár ma ránk. Igazi őszi hangulatot hoz az időjárás Tolna vármegyébe. A térségben napos és gomoly felhős időszakokra számíthatunk, számottevő csapadékra azonban nem kell készülni. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, délután pedig nagyjából 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez már érezhetően hűvösebb idő a korábbi napokhoz képest, és a lehűlésnek van egy olyan hatása is, amit az allergiások valószínűleg örömmel fogadnak. Mérséklődött a parlagfű pollen koncentrációja. Teljesen azonban még nem tűnt el a probléma, a pollen terhelés továbbra is sokfelé magas, és a következő napokban is közepes vagy magas szinten maradhat. Front ugyanakkor nem lesz felettünk, a hidegebb levegő miatt azonban az erre érzékenyeknél jelentkezhetnek hidegfronti jellegű panaszok. Szekszárd környékén is kellemes lehet egy séta naposabb időszakokban, csak a szél miatt érdemes egy vékonyabb felsővel is készülni. A 20 fok körüli délutáni hőmérséklet pedig már egészen más arcát mutatja az ősznek, mint amit néhány héttel ezelőtt megszokhattunk.
1: Rádió Andrét FM 105.1, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretnek kirándulni, és egy-egy túra alkalmával mindig keresik azt a pontot, ahonnan a legszebb panoráma tárul a szemük elén, akkor most egy érdekes szavazás is zajlik. Elindult ugyanis az év kilátója, 2026 szavazása, amelyben idén 10 kilátó közül választhatják ki a kedvencüket a természetjárók. A döntősök az ország különböző részeiről érkeztek, a Pilistől a Zemplénen és a Bükön át egészen a Soproni hegységig. A kezdeményezés nem csak magukra a kilátókra szeretné ráirányítani a figyelmet, hanem arra is, hogy mennyi természet és épített érték vesz körül bennünket. Tolna megyében is sokan szeretnek kirándulni, túrázni, hétvégén kimozdulni a természetben, így talán különösen jól ismerjük azt az érzést, amikor egy emelkedő után egyszer csak elénk tárul a táj. Egy jó kilátó pedig sokszor maga is úti céllá válik. A szavazás szeptember 28-án évfélig tart az Aktív Kalandor oldalán. Az év kilátója kezdeményezést már 7. alkalommal rendezik meg, és a célja többek között az is, hogy népszerűbbé tegye a gyalogos és kerékpáros túrázást. Akár családi programként is érdemes lehet felfedezni egy-egy új kilátót, hiszen egy kirándulás nem csak mozgás, hanem egy kis kikapcsolódás is lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
8: Tánctam folyamra, Gabikám!
7: De egyedül. És a férjed?
8: Remélem, hogy már ott vár.
7: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
8: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
7: És mégis honnan jött ez az ötlet?
8: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
7: És ki a tánctanár?
8: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
9: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a dal, amit néhány ang után már mindenki felismer, és pontosan tudjuk, hogy egy Adele nótáról van szó. A Rolling in the Deep 2010-ben jelent meg, és azóta is az egyik legismertebb dala. Egy refrén, amit nehéz csak úgy csendben hallgatni. Ez szól most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a 11 órához, úgyhogy most egy rövid időre elköszönök önöktől. Hamarosan érkeznek a hírek, érdemes velünk maradni, utána pedig természetesen újra jön a zene, és folytatjuk együtt ezt a kellemes szerdai délelőtöt. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország Házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrész, FM 101.
7: Már 11 óra is elmúlt, a hírek után pedig újra jöhet egy kis zene és némi kikapcsolódás a délelőtti teendő közben. Remélem, hogy jól telik a szerdám, és jut ma legalább néhány nyugodt perc is önöknek. Maradjanak velem!
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antit. Egy település tisztaságáért nagyon sokat lehet tenni néhány egyszerű mozdulattal is, és Mucsiban most éppen erre szeretnék felhívni a figyelmet. Az önkormányzat közös szemétszedésre várja helyieket október 17-én. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni azért, hogy tisztább és rendezettebb legyen a környezet. A szervező közösségi oldalukon arra biztatják a lakosokat, hogy aki teheti, csatlakozzon az önkéntes munkához. Az ilyen alkalmaknak pedig nem csak az az értéke, hogy egy-egy terület megtisztul, hanem az is, hogy közösen tesznek valami kézzelfoghatót a településért. Ráadásul a munka után természetesen egy kis vendéglátással is készülnek, a résztvevőket zsíros kenyérrel és üdítővel várják. Így ez nem csak szemétszedés lehet, hanem egy közösségi program is, ahol a helyiek együtt dolgozhatnak egy közös célért. Mert valóban igaz, hogy a környezetünk állapota sok apró döntésen és cselekedeten múlik. Egy eldobott hulladék felszedése önmagában talán nem tűnik nagy dolognak, de hogyha ezt sokan teszik meg együtt, annak már jól látható eredménye van. Mucsiban október 17-én erre lesz lehetőség, így aki szívesen segítene, csatlakozhat a közös szemétszedéshez.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágeri ez a Rádió Andrit. Hogyha a gyerekek már most rajongonak a csillagokért, a bolygókért vagy az űrhajókért, akkor érdemes feljegyezniük október 7-ét. Ekkor ugyanis utazó planetárium érkezik Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termébe. A kisebbeket már reggel 9 órától várják. Az Erdőlakó és a Világűr című körülbelül 25 perces program az 5-7 éves gyerekeknek szól. A mese során megismerkedhetnek a csillagokkal, csillagképekkel és bolygókkal, sőt egy közös éneklés is része a programnak. Délelőtt 11 óra 15 perctől a 6-12 éves korosztály következik a 3-2-1 felszállás irány az űr című kalandos programmal, amelyben a repülésről, az űrhajukról hallhatnak, és még egy kedves robot megmentésében is részt vehetnek. Délután 1:30-tól az utazás távoli világok felé című műsorban a naprendszer bolygóit és holdjait fedezhetik fel a 7 évesnél idősebb gyerekek. A 12 év felettieknek pedig délután 3-tól a Marsról szóló programot kínálják, 5:30-tól pedig a sötét anyag rejtélyével ismerkedhetnek meg. Vagyis Szekszárdon október 7-én egy egész napra megnyílik az út a világűr felé, ráadásul minden korosztály találhat magának megfelelő programot.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ha most egy kis lendületre van szükségük, akkor jó helyen járnak, mert ez a dal egyszerűen nem hagyja, hogy egy helyben maradjunk. A Junior Senior 2002-es slágere, a Move Your Feet, játékos, vidám és elképesztően könnyen beragad az ember fejébe. Ez jön most itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt dél, úgyhogy érkeznek a térség legfontosabb hírei, utána azonban nem kell messzire menni, maradunk együtt és újra érkeznek a jó zenék, legyen kellemes a déli órájuk is, hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol van ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül! És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Tűzeset Szekszárdon, szombaton autómentes nap, szerdán sem lesz több 20 foknál. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Tűzütött ki egy négyszintes társasház második emeleti lakásának 10 négyzetméteres konyhájában hétfő késő este Szekszárdon a Csatári utcában. A tűzesethez a szekszárdi, a paksi és a bonyhádi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Az épületből 22 lakót menekítettek ki, a tűz a lakást érintette, a hő hatására azonban a felette lévő ingatlan egyik ablaka is károsodott. A kigyulladt lakás mellett további 6 ingatlan füstelterítődött. A mentőszolgálat egy embert bokasérüléssel, egy másik lakót pedig füstmérgezés gyanújával szállított kórházba. Egy ember rokonokhoz költözött, a további 19 lakó éjfél után visszatérhetett az otthonába. 300 résztvevő, tűzoltó csapatok, családok és rengeteg gyermek töltötte meg szombaton a tengerici sportpályát. A Tolnavár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Tolnavár megyei Tűzoltó Szövetség közös szervezésében megrendezett Tolnavár megyei tűzoltóverseny ezúttal sem csupán a megmérettetésről, hanem a közösségről és az együtt töltött napról is szólt. A hivatalos megnyitón elsőként Kajsza Béla tengelic alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolnavár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, végül Szabó Tamás, a Tolnavár megyei Tűzoltó Szövetség elnöke szólt a megjelentekhez. A versenyzők több korosztályban és versenyszámban tették próbára felkészültségüket. A nap egyik leglátványosabb megmérettetése a legerősebb tűzoltók versenye volt. A nőknél a 30 év alattiak között Kocsis Barbara, a 30-45 éves korosztályban Tótné Horváth Ágnes, a 45 év felettiek között Lukács Lilla végzett az élen. A férfiaknál a 30 év alatti kategóriában Balázs Dániel, a 30-45 évesek versenyét Szalai Ákos, még a 45 év felettiekét Wolf István nyerte. A gépjárműfecskendő szerelés vándorkupáját a Duna-Szentgyörgy öte érdemelte ki. A mezőny életkori sokszínűségét jól mutatta, hogy a legfiatalabb versenyző a Cikádor Főnix színeiben induló, 2019-ben született Sallai Hajnalka, és a legidősebb résztvevő az 1959-ben született Tamás László, a Tevel öte versenyzője között 6 évtized volt a korkülönbség. A versenyszámok után közös ebéd várta a résztvevőket, majd az eredmény hirdetéssel és a díjak átadásával zárult a program. Szeptember 18-án pénteken a diákoké volt az irányítás Gerjenben. Az élményekről dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Gerjeni Kenesei Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója számol be.
9: 18-án pénteken tartottuk meg a Gyermekek és Diákok Napja című témanapunkat. Ez egy új témanap, miniszterasszony javaslatára került be. Ő nagyon-nagyon fontosnak tartja, és egyet is értek vele, hogy jobban be kell vonni a diákokat, hallgatni kell a véleményükre, mit szeretnének az iskolába, mi az, amit tetszik, és mi az, ami nem tetszik nekik. Erről volt szó, kiválóan sikerült. Ugye megkérdeztük, hogy mi a jó, mi a nem jó, ezt most kiértékeljük, és gyakorlatilag csütörtöki diákgyűlésen elmondjuk nekik, hogy ebből mi az, amit esetleg meg is tudunk valósítani. Nagyon sokféle vélemény, nagyon sok szórt vélemény keletkezett. Talán a top az volt, mit szeretnek az iskolában, az volt, hogy hát a barátok, nagyon-nagyon fontos, illetőleg, hogy kedvesek a tanárok. Tehát, hogy szerintük ez egy jó iskola, és a harmadik az érdekes, van klíma. Igen, a Gerjeni iskolában minden teremben van klíma. Azt hiszem, hogy ez a magyar közoktatásban nem egy jellemző dolog. Aztán megtörtént a testületi ülés. Elképesztő. Azt hitték a kollégáim utólag mondják, hogy nem gondolták, hogy ezek a gyerekek ilyen komolyan előterjesztések, határozatok, szavazások, tehát úgy, mint egy testületi ülésen, úgy ezt ők eldöntik, és jókat javasoltak. Erről döntöttek. Ezt mi továbbítjuk a nagy önkormányzat felé, mert ezek megvalósítható dolgok. És akkor elmutatják a gyerekek, hogy ez a mi javaslatunk volt, és íme, figyeltek ránk. Ez a demokráciának a lényege.
8: Czirok Róbert újabb országos elismerésben és sikerben részesült. Különleges megtiszteltetés számomra, hogy a 27. Magyar Tájak Országos Tájkép Biennálén a kortárs magyar képzőművészet élet legmeghatározóbb, intézményesen jegyzett és legelismertebb alkotóival állhatok ki egy mezőnyben. Fantasztikus érzés olyan nevek társaságában szerepelni, akiknek a munkásságát régóta csodálom és követem. Egy ilyen nívós, elismert mestereket és a leghúzóbb kortárs generációt felvonultató mezőnyben jelen lenni nem csak óriási visszacsatolás a munkámra nézve, hanem hatalmas energiát is ad a folytatáshoz, olvasható Czirok Róbert Facebook oldalán. Szeptember 26-án szombaton kerül megrendezésre Szekszárdon az autómentes nap. A részletekről dr. Fusz György alpolgármestert hallja.
10: Ezen a héten 16-ától 22-ig zajlik az ünnep mobilitási hét, vagy az európai, és ebbe beleesik az európai autómentes nap, ami 22-e. Viszont a születi nap miatt ezt csúsztassuk el, tulajdonképpen igazából eddig is sok minden történt. Úgy gondolom, hogy érezhető, hogy azért a bicikli kultúra, a kerékpár kultúra az Szekszárdon elég nagy fejlődésnek indult, és úgy döntöttünk, hogy inkább 26-a szombat legyen, most a születi napok lezárásai minden azért elég keményen érintették az autósokat. Bízunk benne, hogy hétvége miatt nem lesz azért annyi autós, aki majd esetleg tényleg kellemetlennek érzi ezt, úgyhogy 26-át jelöltük ki. Itt nagyon fontos akkor, hogy a szülők mindenképpen segítsenek ebben. Az iskolákat kérjük folyamatosan, hogy engedjék a gyerekeket, küldjék, jöjjenek a szülők is, biciklizzenek együtt a gyerekekkel. Annál nagyobb ereje lesz talán ennek az egész autómentes napnak, ami nem csak egy kapcsolódást jelent, hogy most demonstráljuk, hogy mi oda kapcsolódunk ehhez az európai autómentes héthez, hanem inkább azt mondom, hogy úgy gondoljuk, hogy itt a városunkban mi mindent tudunk még tenni a közlekedés biztonságért, az egészségért. A Zöldtárs Alapítvány évek óta rendezi ezt, mi is természetesen, mert a sportközpontnak alapvető dolga, hogy ezt felkarolja. Érezhető volt, talán már találkoztak vele a bringás reggelivel, ahol nagyon sokan most már megjegyzik, hogy minden évben ez megtörténik. Hát minden olyan más biciklis program is van, ami demonstrálja itt, hogy Szekszárd a kerékpáros kultúrának remélhetőleg egy központja lesz.
8: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős széllökések kísérik az északnyugati szelet. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Napközben 18-22 fokot mérhetünk, Szekszárdon szerda hajnalban 9, napközben 20 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt dél, a hírek után pedig újra együtt folytatjuk. Ha még javában dolgoznak, úton vannak, vagy éppen a déli teendőket intézik, legyen ez az óra egy kis feltöltődés a napban. Jönnek a kedvenc zenék.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenék.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha valakit érdekel a történelem, a régészet, az irodalom, vagy akár a környezetünk jövője, akkor érdemes lesz csütörtökön, vagyis a holnapi napon Bonyhád felé venni az irányt. A Völgységi Múzeum idén is csatlakozik a Kutatók Éjszakája országos programsorozathoz, és igazán sokszínű délutánnal készülnek. Szeptember 24-én délután 5:30-tól várják az érdeklődőket, és a programok között mindenki találhat olyan témát, ami közel áll hozzá. A megnyitó után például a régészet kerül a középpontba. Dr. Vízi Márta, a Vosinszky Mór Múzeum nyugdíjas régésze egy régész életpályájába enged betekintést, de lesz irodalmi előadás is, illetve arról is szó esik majd, hogy hogyan jelennek meg a kisvárosok a köztudatban és a tudományos kutatásokban. Tolna vármegyében különösen érdekes lehet az a téma is, amely a Duna hajózásával és a kapcsolódó környezeti problémákkal foglalkozik. A Kutatók Éjszakájának éppen az a célja, hogy a tudományt közelebb hozza hozzánk, közérthető formában. Bonyhádon pedig ehhez egy igazán változatos programot kínálnak. A helyszín tehát a Völgységi Múzeum, a kezdés pedig szeptember 24-én 5:30-kor lesz.
1: Ez a Rádió Antrit FM 100.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha van a családban olyan diák, aki még keresi, hogy merre induljon tovább a középiskola, vagy később a szakmai élet felé, akkor érdemes lesz ellátogatni a pályaválasztási rúcsó első állomására. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum idén már 4. alkalommal rendezi meg ezt a programsorozatot, amely szeptember 24-én Szekszárdon indul. A Garai téren, esetén pedig a Piac téren mutatkoznak be a centrumhoz tartozó iskolák, és itt nem egyszerűen arról van szó, hogy különböző szakmákról lehet majd információkat gyűjteni. A szervezők kifejezetten interaktív programokkal készülnek, így a diákok saját maguk is kipróbálhatnak többféle tevékenységet. Lesznek robotok, robotkarok, 3D nyomtatók és még lézeres eszközökkel is lehet majd találkozni. A kreatívabb érdeklődők pedig sütemények és szendvicsfalatok díszítésében, illetve különböző kézműves technikákban próbálhatják ki magukat. A rúcsó később Bonyhádra, Paksra, Dunaföldvárra és Tamásiba is ellátogat, végül október 7-én Dombóváron zárul. Szóval, hogyha a pályaválasztás előtt álló fiatal van a családban, egy ilyen program sokat segített abban, hogy ne csak halljon egy-egy szakmáról, hanem testközelből is megtapasztalja, milyen lehet vele foglalkozni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omoda és Jéko. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Madonna rengeteg korszakot és zenei stílust végigjárt, de a 2000-es években is gond nélkül megmutatta, hogy pontosan tudja, hogyan kell egy igazán fülben messzó slágert készíteni. Jön mostól egy 2005-ben megjelent sláger, már is forog a Sorry a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégának, Vörös Leventének, a következő órákat már vele töltetik el. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
11: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés, a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfolio.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
10: 13 óra múlt már a stúdióban, Vörös Levente üdvözlöm. Csodaszép napot kívánok, szeptember 26-án szerdán járunk. Megkezdjük tehát a hétközepi közös 5 óránkat, és az Inner Circle indít, ezt tőlük a Sweat.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

The Magician és a Years and Years közöse szólt itt az Antriton, ez volt a Sunlight a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Hát felemás napot kaptunk ma az égiektől, a napon egészen meleg van, árnyékban viszont a széllel kiegészülve akár meg is lehet fázni. Minden esetre valahogy átvészeljük ezt a szerdát, például a legnagyobb dalokkal a folytatásban is. A The Cure-nek ez a Friday I'm in Love, itt az Antriton.

A Neoton Familiával fedeztük fel Amerikát. Ez volt a Santa Maria, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között 13 óra 33-kor, szeptember 26-án itt az Antriton. A Teklákat köszöntöm ma, mert hogy ők ünneplik névnapjukat, sok boldogságot kívánunk tehát nekik. A Tekla egyébként egy női név, a görög Teokléia rövidüléséből keletkezett, a jelentése pedig Isten dicsősége. Aztán vannak születésnaposaink, például Robert Bosch, német gyáros, ugye hát ismerhetjük a mai napig a háztartási eszközeit az által alapított cégnek. Aztán ma született még Richter Gedeon, magyar vegyész, gyógyszergyáros, német Imre, olimpiai bajnok, kalapácsvetőnk, sportvezető, Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes, Julio Iglesias, spanyol születésű énekes, Enrique Iglesias édesapja, Bruce Springsteen, amerikai énekes, gitáros, valamint Cseke Katinka, magyar színésznő, aki a Jóban Rosszban sorozatból lehet ismerős, illetve Csórics Balázs, magyar színész, aki pedig a Barátok közben szerepelt, alias Rudolfként. 1846-ban járunk már, ez már a történelem könyvek lapján van, felfedezték ugyanis a Neptunusz bolygót. 1938-ban a New York-i világkiállításon elásták az első Westinghouse időkapszulát, amelynek tervezett kinyitási ideje 6939. Hát jó messze van az még, kérem szépen. Aztán lépünk egyet előre, nem is olyan sokat. Az első gázkamra kísérlet történt Auschwitzban. Ez a történelem fekete lapjaim van már rajta. 1944-ben pedig a szovjet hadsereg Battonyánál átlépte a magyar határt. 1962-ben az Omega együttes megtartotta első koncertjét, három évvel később, 65-ben pedig az Ikarus Székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai alumínium autóbusz. Az utolsó eseményünk 1980-ból, Bob Marley Pittsburghben összeesett a színpadon, ez volt a pályafutása utolsó koncertje szeptember 23-án. Nekünk viszont nem ezek voltak az utolsó dalaink, amiket az elmúlt percekben hallottunk, mert a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei pörögnek tovább a folytatásban is. Coldplay meg a Viva La Vida érkezik mindjárt, ne menj sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Egy angol alternatív rockbandával megyünk tovább, akik a 2010-es években meghatározó együttesként még az 50. Super Bowl félidei showjában is megfordultak. Rengeteg daluk van, ami ha felcsendül, mindenki tudja, mit kell énekelni. Ők a Coldplay és a Viva la Vida, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ami nem öl meg, az megerősít. Kelly Clarkson énekelt az örök igazságról, ez volt a Stronger a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között. Itt az Antriton 13 óra 58 a pontos időnk, szeptember 23-án szerdán járunk, és a következő óra elején hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, szóval, hogyha éppen autóban ül, vagy készül valahova, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani. Addig jönnek a hírek, aztán pedig vissza a legnagyobbak. Neve Max és a One Night in Deed a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
8: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszavár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfolio.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel itt vannak a legfontosabb közlekedési infók az Antriton. Nagyon sok munkálat van a környéken, kezdem hát ezekkel. Például az 56-os főúton munkálkodnak, kaszálás van egészen pontosan folyamatban. Ez érinti a Szekszárd-Szőlőhegyi körforgalomtól a Bátaszékig tartó szakaszt, tehát az 56-os főúton. Aztán az 55-ösön is Bátaszéktől Pörbőig szintén kaszálnak, úgyhogy arra is útszűkülettel találkozhat. Illetve vannak munkálatok itt a szekszárdi város határon belül is, illetve a város határ közelében a Szőlőhegyi körforgalomnál építési munkákat végeznek, illetve útépítés zajlik a vasúti kereszteződésben is, ahol útszűkülettel találkozhat szintén. Az M6-os autópályán aszfaltoznak az M6-M9 csomópontjánál, ott a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak majd 2 kilométer hosszan. Ezen kívül még a környéken van munkálat, az M6-os autópályán ugyan kicsit lejjebb, ez pontosan a megye határa esik, úttartozékok karbantartása javítása, valamint cseréje zajlik, úgyhogy a bal pályát lezárták, a jobb pályán pedig kétirányú a forgalom, ez tehát a Budapest felé tartó oldalt nem lehet használni az autósoknak, átterelik a forgalmat, nagyon legyen óvatos, ha arra fele közlekedik. A 65-ös főúton két ilyen árokpatka és szegélyrendezés zajlik, szintén útszűkület mellett haladhat a forgalom, valamint a Bonyhád mellett Nagymányokon és keresztül egészen Mázáig kaszálnak, úgyhogy arra is csak óvatosan. Közelítek a városra, nézem, hogy mi a helyzet. Az újvárosi templom előtt látok vöröset, arra nagyon sokan vannak, illetve a Bezerédi utcában és a kórházi kápolnánál, a lámpánál áll a kocsisor. Ezen kívül az elkerülő volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és nehézkes haladni a Csatári Torok körforgalmánál is. Rendőrökről trafiról több bejelentés is érkezett, az Aliszka utcában kint van, mérik a sebességet, vigyázzon, tudja, ott 40-es tábla is van, illetve a 6-os úton Bonyhádnál, valamint Bonyhád és Majos között is kint van a trafi. Az M6-os autópályán Decs vonalában mérnek, máshonnan viszont nem kaptunk bejelentést, úgyhogy bármerre is jár, vigyázzon magára, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most már mehet a hangerő még jobban a rádióra. Itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel folytatjuk a délután. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Elsőként pedig óránkban ebben megszerkezik a Van Nightal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

Avicii és Sandro Cavazza, meg a Without You szólt. Itt az Antréton, ahol a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei szólnak 14 óra 20 perckor is. A folytatásban hozom majd a legfrissebb időjárási infokat, előbb viszont Vanessa Cartonnal teszünk meg 1000 mérföldet. Ez a 1000 Miles.

0: Taylor Swift meg Brandon Urie közöse szólt itt az Antriton, ez volt a mi a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. 14 óra 34-et írunk, ahogy ígértem, hozom a legfontosabb információkat az időjárással kapcsolatban, mert hogy már kora őszibe kapcsolt az idő, hát tegnap ugye megtörtént a napéj egyenlőség, ez pedig azt jelenti, hogy innentől már tényleg az őszbe fordultunk, inkább a télhez állunk közelebb, és természetesen már azért ez érezhető odakint az időjáráson is. 22 fokot mutatnak a hőmérők, közepesen felhős időt, bár most ebben a percben talán egy picit jobban kisütött a nap, mint ami ennek eddig kinézett, de ez váltakozó azért a nap folyamán. A folytatásban majd 19-18 fok is lehet a 18 és 19 óra környékén, illetve a hajnali órákban 9-ig megyünk, tehát már be 10 Celsius alá. Ez azt jelenti, hogy holnap reggel is ilyen 9 és 12 fokra ébredhetünk. Holnap egy kicsit felhősebb lesz, borultabb lesz az időnk, illetve zivatar is előfordulhat, úgyhogy holnapra így készüljön, már pedig még nagyjából ilyen felhősebb, egy picit felhős napsütéses időjárásra. Őszies ruha, ezt ajánlott felvenni, már azért elkél a pulcsi, főleg azért, mert a napon lehet nagyon meleg van, de azért az árnyékban a széllel kiegészülve most már azért meg lehet fázni, mert hogy van szél is, ezt érdemes megjegyezni, talán egy picit alább hagyott mostanában, de érkezik majd még a folytatásban is. A parlagfű pollen szezonja véget ért, legalábbis a csúcsidőszak, még közepesen jelen van a levegőben, de most már ez egyre jobban mérséklődik, a gombák viszont extrém magas pollen koncentrációval vannak, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvosához. Szerencsénkre időjárási front nincs felettünk, a hidegebb idő miatt azonban az érzékenyek körében hidegfronti jellegű tünetek még azért jelentkezhetnek, ez fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák lehet, illetve kopásos eredetű ízületi bántalmak is felléphetnek a felerősödő görcsös panaszok mellett. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ez nagyon fontos, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre kell figyelni, holnap reggel tehát nagyon kevés, 9 fokról indulunk majd 6 óra, 7 óra környékén, ezzel mindenképpen számoljon, meg persze számoljon a jó dalokkal, amik jönnek majd a folytatásban is, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Drácz Gergő és a Bennünk a világ érkezik pillanatokon belül.
1: Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekes zeneszerző a Parka VIP vagy a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de a következő szólódalat alatt igazán nagyot. 11 évesen kezdett gitározni, 15 évesen pedig már meg is nyerte első versenyét. Ő Rácz Gergő és a Bennünk a világ az Antriton.
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Sam Freaks-el és Andrea Britton-nal számoltunk vissza napokból. Ez volt a Counting Down the Days, itt az Antriton 14 óra 58-kor, 2 perccel 15 óra előtt kívánok csodás délutánt, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak folyamatosan, és természetesen jönnek majd a hírek után is, elő viszont Joli hozza a régió meg a térség legfontosabb híreit, amikből informálódunk, aztán Rosalinnel és a Snappel megyünk majd tovább, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
9: Tánctanfolyamra, Gabikám!
8: De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: 1,2 millió forint a kórház gyermekosztályának. A sportközpont is készül az autómentes napra. Hidegfront hozhat esőt csütörtökön. Jó napot kívánok, Jannár Gyuri vagyok. 2026. szeptember 23-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A szekszárdi járási ügyészség állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen. A vádlott 2026. május 12. napját megelőzően az egyik Tolna vármegyei településen lévő lakóháza udvarán kb. Egy éven keresztül tartott egy nőstény kutyát. A vádlott az állatot a ház oldalánál egy méteres láncra kitkötve tartotta úgy, hogy az egész udvaron és a kutya közvetlen környezetében is nagy mennyiségű hulladékot halmozott fel. Az állat ennek során külső parazitáktól, illetve kullancsoktól fertőződött meg. Emellett a vádlott a tulajdonában lévő ebb élelmezéséről és itatásáról sem megfelelően gondoskodott, az állatot legtöbbször a szomszédok etették és itatták. A vádlott a kutya alapvető szükségleteinek, mozgás lehetőségének korlátozásával, az élet feltételeiről való gondoskodás rendszeres elmulasztásával olyan bánásmódot alkalmazott, amely alkalmas volt arra, hogy az állat maradandó egészségkárosodást vagy akár pusztulását okozza. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében a vádlott állattartónak minősült, az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, illetve szintén gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A büntetett előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását szorgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. Egy családi ház gyulladt ki, a szomszédban lakó Tolna vármegyei rendőr fékezte meg a lángokat. Bátor fellépésének köszönhetően akadályozta meg Szálka Lajos rendőrzászlós szeptember 19-én délután Dunaszekcsőn a szomszédjában keletkezett tűz továbbterjedését. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjának ügyeletese éppen pihenő napját töltötte, amikor a szomszédos családi házban tűz ütött ki. A rendőr saját otthonában tartózkodott, amikor fűszagot érzett, majd észrevette, hogy a szomszéd házból sűrű füst gomolyog. Egy pillanatig sem habozott, oda sietett, hogy segítsen bajba jutott szomszédban. szomszédain. Bement az égőházba, ahol a füst már rendkívül sűrű volt, és a látási viszonyok is jelentősen romlottak. Az épületben egy fiatal tartózkodott, aki a tűz észlelésekor még időben ki tudott menekülni, így személyi sérülés nem történt. A rendőr azonban továbbra is az épületben maradt, és minden erejével azon dolgozott, hogy megfékezze a lángokat. Lélek jelenlétének, gyors döntésének és önfeláldozó helytállásának köszönhetően sikerült eloltania a tüzet, még mielőtt az tovább terjedhetett volna. Az eset ismét jól példázza, hogy a rendőrök szolgálaton kívül is készek azonnal cselekedni, ha embertársaik segítségre szorulnak. A Padel Klub Szexárd még augusztusban rendezett jótékonysági padelversenyt, ahol az összegyűlt 1,2 millió forinttal a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályát támogatják. Az ünnepélyes átadása szerdán kerül sor, ahol dr. Varga Imre osztályvezető főorvost kérdeztük, hogy mit jelent ez a gyermekosztály számára.
12: Az év jelentős szakaszában is vannak kisebb-nagyobb cégek, magánemberek, akik szintén kisebb-nagyobb összeggel, eszközzel, komforteszközökkel, mindennapi szükségletekkel, fogyóeszközökkel támogatják a gyerekosztálynak az épületét, és magát a gyerekosztálynak a kollektíváját. Minden ilyen jellegű felajánlást nagyon szeretettel köszönünk, és hát ugye elsősorban igazából mi közvetítő partnerként végezzük ezeket a gyerekek irányába, meg a szülők irányába. Az összegek, amik ugye általában befolynak, azok részben eszközfejlesztésre fordítódnak, illetve ugye attól függően, hogy a partner, aki adományoz, ő neki milyen kérése van felénk. Ha nincs konkrét eszköz irányában igénye vagy kérése, akkor természetesen az összegek egy bizonyos részét a komfortellátáshoz, a gyerekeknek a minél emberközelibb, minél komfortosabb itt tartózkodásához, a biztosításához, a szülőknek a komfort ellátásához használjuk fel. Nagyon nagy volumenű adományozás volt, azért nem szoktunk meghatározni dolgokat, mert igyekszünk a célokat úgy meghatározni, hogy az adott évben befolyó összegből, amik összegyűlnek, azokból hogyan fordítjuk rá az összegeket, tehát egy átgondolt tematika mellett vonulunk igazából. Mindenféleképpen ezt az összeget részben eszközfejlesztésre fordítanánk a jövőben. Konkrét eszköz megnevezés még nincsen, mert ugye ezeknek általában az eszközöknek az ár spekulációja az mindig dinamikusan változik, viszont a maradék összeget, vagy bizonyos részét ezeknek az összegeknek az állapot, a komfort ellátáshoz szükséges eszközöknek a beszerzésére fordítjuk a későbbiekben.
11: Az Európai Sporthét az Európai Bizottság 2015-ben indította azóta 42 országra kiterjedő kezdeményezése, amely a rendszeres testmozgásra ösztönöz. Idén rendezik meg 11. alkalommal, szeptember 23 és 30 között. A Be Active Your Way mottóval, vagyis légy aktív a saját stílusodban, mindenki a saját tempójában, a magának megfelelő módon mozogjon. A kampány csúcspontja a szeptember 26-i Be Active Night, amikor egész Európában egyszerre kapcsolódnak be a résztvevők a mozgásba. Az Atomerőmű Sportegyesület az idén Be Active esemény szervezőként csatlakozik a kampányhoz. Szeptember 23-30 között 8 napos, teljesen ingyenes sportrendezvény sorozatot tart Vakson és környékén, amelyben mind a 7 szakosztályának 11 sportága bemutatkozik. A program az ASE sportcsarnokokban is további helyszíneken, a Judo központban, az ASE csónakházban és az ESZI sportcsarnokban zajlanak, és minden esemény hivatalosan felkerül az Európai Biaktív esemény térképre is. Szeptember 26-án szombaton rendezik meg Szexárdon az autómentes napot. Arról, hogyan készül az eseményre a Szexárdi Sportközpont, Kakas Krisztián ügyvezető igazgató beszél.
13: 26-ára a polgárőrökkel közösen háromféle aktivitást szervezünk az Energiaparkba. Az egyik a már meglévő és kialakított grasspályán. Itt a táblák ismeretét tanítjuk majd a gyerekeknek és a résztvevőknek. A grasspálya melletti aszfaltos placon kialakítunk egy pályát, egy ügyességi pályát, ahol pedig a magának az eszköznek ugye a használatát tudják még jobban elsajátítani, még jobban biztonságosabbá tenni a résztvevők. Harmadik pedig egy kresztesz lesz, ahol mi tényleg alapkérdésekkel, gyerekbarát módon próbáljuk továbbfejleszteni a tudásukat a minél biztonságosabb közlekedés felé, és akik ezeken az aktivitásokon részt vesznek, ők olyan kisebb ajándékokban részesülnek. A Bringás reggeli nevű kezdeményezés tényleg minden évben megy, sőt egy évben kétszer, és az a tapasztalat igazából, hogy nagyon-nagyon sokan járnak Szexárdon kerékpárral, reggelente dolgozni, iskolába, bármilyen milyen más egyéb elfoglaltságuk van a városban, akkor igazából nagyon gyors haladást és biztonságos haladást biztosít, ugye így, hogy már Szekszárd városának nagy részén kialakításra kerültek a bringautak. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel tovább tudjuk erősíteni ezt az aktív életmódot Szekszárdon, és tényleg próbáljuk egy kicsit egészségtudatosabbá, valamint környezetbarátabbá tenni a várost. Igazából 9 órakor már lehet gyülekezni, ott a Zöldtárs Alapítvány részéről lesz egy hozzá. Értő kolléga, aki a kerékpárokat át tudja nézni műszakilag, ha kell, akkor kisebb javításokat el tud végezni. 10 óra 20 körül indul a demonstráció. Reményeink szerint olyan 11 és 4-12 között odaérünk vissza az energiaparkba. Tényleg az a reményünk, hogy jó idő lesz, sokan leszünk, és mindenki jól fogja magát érezni.
11: Csütörtökön az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, majd délután, este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, délnyugati szél, kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli minimumokat, ahol kevés felhő lesz az égen. Napközben 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon csütörtökön hajnalban 9, napközben 22 fok és eső várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
14: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jolinak nagyon szépen köszönjük a híreket, 9 perce járunk, már 15 óra után szól az Antrit a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Rosalind slágerét hozom. Ez azt nem.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

Gáspár Lacinak hajtuk meg a dalt. Itt az Antriton, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek. Jó lassú ez a szerda, 15 óra 20 perc van, már nincs sok hátra. Mindjárt hozok egy frissítő dalt, Charlie Puth és Selena Gomez, meg a We Don't Talk Anymore előbb viszont itt van.

Williams, Melanie C és a When You're Gone. Itt az Antriton, 15 óra 31-kor a ma kedvenceinek meg a tegnap slágerei között járunk, és ha szerda, szeptember 23-a, akkor természetesen kerékpározás, bringás, szexárd, vaktérképes kerékpáros kihívás címmel hirdette meg programját a Szexárdi Sportközpont. Ma 16 és 19 óra között lehet tekerni egy kicsit az Európai Sporthét keretein belül. Egy kerékpáros kihívásra invitálnak mindenkit, családok, baráti társaságok, de akár egyéni bringások jelentkezését is örömmel várják. Három különböző táv közül lehet választani idén: a 11 kilométeres cincogó, a 26 kilométeres röfögő, valamint a 37 kilométeres bőgő. Ez több, ugye nagyjából egyforma közökkel lévő elhelyezett táv, és a kihívás menete pedig a következőképpen zajlik. A rajtban egy vaktérképet kap az induló a megjelölt állomásokkal, végig kell tekernie a kiválasztott útvonalat, és igazolni a látogatást az állomásokon kihelyezett szúróbélyegzők segítségével. A cél pedig, hogy hiánytalanul teljesített igazolással újra visszaérkezzen az induló a Szexárdi Sportközponthoz, mert hogy onnan indul a sportcsarnok elő a rajt, és a vége is ott van. Arra kérnek mindenkit, hogy legkésőbb 19 óráig érjen be a célba, és aki a hosszabb távra indul, ő lehetőleg 16 és 16 óra 30 között kezdje már eltekerni. Ami nagyon fontos, hogy a rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt, és a közúti szakaszokon fokozott figyelmet kérnek a közlekedési szabályok és betartásával egyetemben, és a forgalomra való tekintettel a szervezők. Az esemény lebonyolításához nagyon fontos még, hogy bukósisak használata erősen ajánlott, kerékpáros lámpa használata pedig kötelező. Úgyhogy, ha esetleg felkeltette érdeklődését ez a bringás szexárd, Be Active az Európai Sporthét keretein belül ez a kis program, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni a Sportközpontnak a Facebook oldalára, és ott az eseményben minden fontos információt megtalál, 16 órától pedig már lehet is rajtolni a Sportközpont elől. Mi pedig zakatolunk tovább, vagy inkább tekerünk, eltoljuk mi is a biciklit, Piu Bella Cosa, ez érkezik mindjárt Eros Ramazzottitól, pattanjon fel velünk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Érkezik az igazi olasz életérzés Eros Ramazzottitól, akiről nem is gondolná az ember, hogy Kubában, Németországban, Argentinában és Mexikóban is igény nagy népszerűségnek örvend, azért, mert szinte minden dalát olaszul és spanyolul készíti el. Ez most tőle a Piu Bella Cosa, itt a 101-en.
0: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Jennifer Lopez-zel várjuk az estét. Itt az Antriton 3 perc múlva már 16 óránál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy irány haza a szerencsésebbeknek. Ehhez hozom majd a legfontosabb információkat az utak helyzetével kapcsolatban, aztán természetesen vissza a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Az Alcazar is énekel majd. Elő viszont Leoni és Callum Scott közöse érkezik. Ez lesz a Stay a hírek és a közlekedés után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu. Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyák Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A média hatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs.ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére, írja a 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagyközönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újranyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét közlekedés.
4: 13 óra után járunk 4 perccel, itt vannak a legfontosabb közlekedési infók az Antriton. Mondom is, hogy mire érdemes figyelni a környéken, mert hogy kint vannak a közutasok több helyen is, és munkálatok vannak folyamatosan, úgyhogy érdemes figyelni több helyen is. Az M6-os M9-es csomópontjánál fönt az M6-oson aszfaltozás zajlik, emiatt a leállósávot és a forgalmi sávot lezárták majdnem 2 kilométeren keresztül. Ezen kívül munkálatok vannak, építési munkálatok, valamint útépítés is itt Szekszárdon. Utóbbi a vasúti kereszteződésben van, arra érdemes figyelni az útszűkületre, előbbi pedig a Szőlőhegyi körforgalom környékén, úgyhogy arra is csak óvatosan menjen, haladjon. Ha pedig az M6-os autópályán jár, akkor Vémént térségében érdemes kicsit tőlünk délre az aszfaltozás miatt figyelni, mert ott is egy forgalmi sávot lezártak a Budapest felé tartó oldalon. Ezen kívül mindenhonnan máshonnan elvonultak a közutasok, állandó munkálatként még Árokpatka és szegélyrendezés zajlik a 65-ös főúton, Kétyen úgyhogy ott is útszűkület mellett halad a forgalom. Ezen kívül a városra közelítve azért most már kezd megélénkülni a több utca is. Az Újvárosi templom előtt piroslik a térképen, a volt Skálló áruház előtti kereszteződésben a központban, a központtól keletre a Szent István téren végig a vasúti kereszteződésig, aztán a Kórházi kápolnánál a Bezerédi utca piros még, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Különös tekintettel közlekedjen az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, ilyenkor több arra a gyalogos, és természetesen a Csatári körforgalomnál is, mert ilyenkor kaotikus állapotok uralkodnak arra fele. Rendőről, trafiról több bejelentés is érkezett, Szekszárdon az Aliszka utcában van kint a háromlábú, illetve az M6-os autópályán Decs vonalában és Tolnánál, Tolna Mözsnél, a vasúti átkelőnél mérnek a rendőrei, úgyhogy bármere is jár, vigyázzon magára, közlekedjen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Most pedig már egy kicsit pihenősebbre, lazulósabbra kapcsoljuk a délutánt. Leoni meg Callum Scott közösével indulunk. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig egy kicsit ilyen tényleg ellazulós dalhozok. Ez a Stay.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

Egy sírő meg a Shivers Burgert itt az Antriton, ez inkább már egy mai kedvenc, de persze érkeznek még a tegnap slágerei is, hogy 16 óra 20-at ütünk pontosan. Előbb viszont egy megnyitóra hívnám fel a figyelmét, mert hogy új edzőterméket avatják fel az ökölvívók szeptember 25-én, azaz pénteken 16 óra 45-től a Szexádi sportcsarnokban. Egy izgalmas, nyilvános bemutató edzést is tartanak, úgyhogy lehet ismerkedni a sportággal, és persze az edzőkkel is. Kitartás, fegyelem, közösség, ökölvívás. Várnak mindenkit sok szeretettel, én pedig már indítom is a következő slágerünket, amely a ma és a tegnap határán helyezkedik el. Rihanna meg Jay-Z közöse forog, ez az Umbrella.

0: Manu Chao, meg a Bongo Bong, itt az Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei között 16 óra 31-kor is szólnak a legnagyobbak. Szeptember 23-án szerdán járunk, ezzel a nappal pedig megindult a jelentkezési lehetőség, a regisztráció a szexárdiaknak az idősek világnapi rendezvényre. Szexárd megyei jogúváros önkormányzata az idei évben is ingyenes kulturális programokkal kedveskedik a szexárdi időseknek, a hagyományoknak megfelelően minden 65. életévét betöltött szexárdi lakost várnak október 1-én az idősek világnapi alkalmából megrendező programra. Máté Péter szexárd alpolgármestere kedden tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy az önkormányzat idén is színpadi produkcióval lepi meg az időseket, ennek megfelelően október 1-én a Babits Mihály Kulturális Központban hallgathatják meg az érdeklődők Kovács Gergő énekest, valamint színpadra lép a Bartina Néptánc Egyesület is. Ami nagyon fontos, hogy két körben rendezik meg a programot, délelőtt 10 órakor és délután 14 órakor, így igyekeznek garantálni azt, hogy minden érdeklődő eljuthasson az előadásra. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy aki idén tölti be a 65. életévét, ő is benne van ebben a bizonyos korhatárban, és ingyenesen részt vehet a programon. Mindössze egy regisztrációt kérnek mindenkitől, ezt telefonon lehet megtenni, szeptember 23-a és 28-a között. Ennek a rendjéről egy pontos képet is talál az antrit.hu oldalon, szóval ott pontosabban is tud róla tájékozódni, hol, mikor, kinek, milyen időben lehet jelezni a részvételi szándékot egészen 23-a és 28-a között. No, hát mi akkor ezzel kívánunk az időseknek előre is boldog idősek napját, de hát természetesen még ott nem vagyunk, addig pedig szólnak a legnagyobb dalok. Meghallgatjuk, hogy milyen Budapest nyáron, ők lesznek az Animal Cannibals.
1: Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal szabadabb, Budapest nyáron sokkal.
0: Előbb viszont még Pinkék énekelnek a Just Give Me A Reason-re.
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám.
0: Azzal az amerikai énekesnővel folytatjuk, aki 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, ami neki is meghozta az áttörést. Összesen 9 stúdióalbumot adott ki, és 3 Grammy díjat is nyert. Ő nem más, mint Pink, meg a Just Give Me A Reason, Nate Russell.
2: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Kész Ryan meg a Libertinai itt az Antréton, másfél perccel járunk 17 óra előtt, hamarosan tehát ráfordulunk az utolsó közös óránkra, aztán természetesen abban is a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak majd itt az Antréton. Tiesto és Jonas Blue, valamint Rita Ora közösen a Ritual indít majd a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeret

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítványt nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisli Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
4: 17 óra múlt 4 perccel, itt az Andréton pedig a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is, viszont beszélgetni is fogunk. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a stúdióban pedig már Faragó Zsolt, akivel mozgunk egy kicsit. Elő viszont Tiestoék érkeznek a Ritual-el.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora itt az Unwritten a Ritual 17 óra 8-kor kívánok csodálatos délután, a stúdióban pedig már vendégem Faragó Zsolt, akivel az Unwritten Training zónában beszélgetünk ma. Szia Zsolt, köszöntelek!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Na, ma nem azt kérdezzük, hogy jár-e a gyerek sportolni, hanem azt, hogy hány métert tesz meg a saját lábon egy átlagos hétköznapon. Ugye már iskola, autó, edzés, autó, bolt, autó, baráthoz, autó. És aztán este meg megkérdezzük, hogy miért nem mozogsz eleget. Na, ma erről fogunk beszélni.
0: Na, hogy lehet mozogni? Nyilván itt adja magát a dolog, hogy az embernek van két lába, ezen tud sétálni, ez egy kicsit edzi a testét.
1: Egyébként most aktuális, hogy ma szeptember 26-án indul el az Európai Sport Hét, és szeptember 25-én lesz az Európai és Magyar Diák Sport Napja. Az idei fókusz kifejezetten az aktív közlekedésre fókuszál, vagyis a gyaloglás, kerékpározás és az iskolába járás közbeni mozgás.
0: Tehát nem autó, hanem lábbusz, ugye ezt így hívtuk régen, mindenhova vissza lábbusz, kerékpár, esetleg hagyományos roller.
1: Hát igen, a fő kérdés az, hogy miért visszük autóval a gyereket, amikor akár még 300 méterre is. Az iskola kapujáig autóval megyünk, és közben elveszítünk valamit. Elveszítjük azt a mozgást, amit alapon régebben megcsináltunk, vagy megcsinált a gyerek. Nem azt mondom, hogy az autó rossz, hiszen nagyon sok mindenbe segít, de mi történik, hogyha a mindennapi életből eltűnik ez a kis mozgás, amit észre sem veszünk? A friss Magyar Diák Sport napi kampány is erre az aktív közlekedésre helyezi a hangsúlyt, úgyhogy én is inkább ezzel foglalkoznék, hogy melyik azok az élethelyzetek, melyik azok a szituációk, amikor kényelmesebb már a gyerek is igényli, és kényelmesebb neki elvinni autóval. Apa, elviszel? Anya, elviszel oda? Elkéstem. Anya, elviszel kocsival? Tehát ezek a dolgok, amit már ő is megszokott, de talán ezt még őriznünk kellene bennük, és egy kicsit erre sarkalni őket, hogy vannak dolgok, vannak olyan szituációk, és vannak olyan programok, amit a gyalog megteheti, de nem egyszer látunk olyat, hogy az egyik boltból belül a kocsiba, és átmegy a másik bolt, azonban át is látsz. De átmegy oda autóval, és ott keres még egy parkolót. Tehát tényleg annyira próbálunk sietni és kihasználni azt, hogy autóval, motorral közlekedjünk, hogy elfelejtjük azt, hogy lehet, hogy nem is érek oda előbb.
0: És ez két szempontból is jó. Az egyik, hogy mozog a gyerek, mozog a szülő, ez az egyik szempont. A másik pedig, hogy fent vannak az egekben az üzemanyagárak, szóval nagyon még akár azon is lehet spórolni, nem csak a testünket edzeni. Mit vannak még egyébként, amivel lehet egy kicsit ösztönözni a gyereket arra, hogy sétáljon?
1: Itt azért még megemlítenék egy igen aktuális mérést, friss magyar adatok szerint a lakosság több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, miközben a KSH szerint a lakosság háromnegyede elegendő fizikai aktivitást végez, vagyis már önmagában is érdekes ez a kérdés, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy eleget mozgunk. Tehát nem feltétlenül, hogyha a gyerek sportol, valami élsportot űz, és mondjuk hetente kétszer vagy háromszor jár edzésre, hogy az mellett megvan az aktív mozgása. Tehát, hogy azok az élethelyzetek, amikor tényleg gyerekkorunkban mi gyalogmentünk, sétáltunk, vagy éppen biciklivel mentünk oda, mert gyorsabb volt, és tisztelt a kivételnek, ezt meg kell említeni, mert több olyan gyereket is látok, akik biciklivel indulnak el iskolába, azzal mennek haza, nem feltétlenül arra az élsportról, srácról, freestyle-ről beszélek, aki aztán tényleg mindenhol ott van és biciklivel megy, akár eshet a hó akkor is. De az a lényeg, hogy azért próbálják a szülők is, ahol van rá lehetőség, hogy elengedni, ha olyan messze laknak, vagy olyan távon laknak az iskolától, hogy ott biztonsággal hazér a gyerek, mert itt legfőbb akadályunk és aggályunk a biztonság.
0: Igen, megnövekedett forgalom azért igen. Itt az elmúlt években.
1: Igen, igen. Bejöttek az elektromos rollerek, pedig amikor rollerezni kezdtek, tökörültem neki, hogy ne ezt legalább hajtják lábbal, lehet lábat cserélni is, de az e-roller annyira felváltotta ezt, hogy nem látok mást, és itt azért megemlíteném egy óriási probléma, még mindig a fejekben nem rendeződött az e-roller használata, és sajnos látok fiatal kamaszokat, lányokat is, akik egy kézzel vezeti az e-rollert, bukós isak, nincs rajta lobog a haja, a másik kezében nyomogatja a telefont, és éppen SMS-t írt, tehát életveszélyes nézni is. de ezekről le kellene szokni nagyon sürgősen, és nem kell mindig az elektromos rollereket használni, lehet hajtani ezt a rollert, lehet egy kicsit biciklizni, lehet sietve, sétálva közlekedni. Szerintem van mindenkinek az életében olyan 10-15 perc, amit megtehetne úgy, hogy nem autóval teszi meg, vagy nem elektromos közlekedő, vagy benzinmotoros közlekedő eszközzel, hanem biciklivel, rollerrel, mechanikus rollerrel, vagy gyalog.
0: Na hát ehhez egy kicsit át is kell szervezni azért a napot. Nyilván azért szót ejtünk majd arról is, hogy lehet ezt beiktatni a mindennapjainkban. Elő viszont Calvin Harris-ék érkeznek a How Deep Is Your Love-val itt az Antriton.
2: Rádió Antrit!

0: How Deep Is Your Love? Calvin Harrisék daloltak itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 17 óra 16-kor, az Antri Training Zónában pedig folytatjuk beszélgetésünket Farogó Zsolttal, akivel ezúttal a témánk a mindennapi, hétköznapi mozgások tulajdonképpen.
1: Igen, tehát a műsorunk fő kérdése, hogy lehet, hogy nem azért mozog keveset a gyerek, mert nem sportol, hanem azért, mert már oda is autóval visszük, ahol régen elsétáltak, vagy elsétáltunk.
0: Hogy lehet ezt egyébként beépíteni? Beszéltünk itt arról, hogy autó helyett akkor legyen gyalog, vagy legyen az út megtéve kerékpárral, rollerrel, hagyományos lábbal hajtható rollerrel. Na, hogy lehet egyébként ezt beépíteni? Mit kell hozzátenni, hogy utána rendszer váljon belőle?
1: Hát kezdjük azzal, hogy mennyi mozgás gyűlik össze a hétköznapi közlekedésből. Tehát, hogy A-ból B-be elmegyünk, vagy a feladatunkat elvégezzük, és hát ugye ebbe beleszámít a séta, beleszámít a kerékpározás, beleszámít a lépcsőzés, minden. Tehát ezeket összegezzük, hogy ezek megvannak-e mindennapjainkból, vagy hol hiányzik valami. Ez kapcsolódik azért az állóképesség és a mozgáskoordináció, tehát beszélek arról, amikor lépcsőn körbe-körbe megyek föl, akkor ugyebár folyamatosan mozgok, irányt változtatok, ezért vélhetően az a mozgás, ami a hétköznapokban szükségem lenne a testemre, az működik. Ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, és talán az adásban is beszéltem arról, hogy amikor lépcsőzünk, akkor a vádlinkban van a másik két szívünk, segít pumpálni, és a vérkeringést javítja, tehát lépcsőzünk fölfelé. Uh-huh. Ezért van az, hogy déli részen, ahol hegyekre, illetve sziklás részekre építkeztek, megvan pontosan, hogy hány lépcsőfokot megy napi szinten, vagy hány méter tesz meg emelkedőn, akár 10-12%-os emelkedés fölfele. Napi szinten egészségesebbek, sokkal jobb a keringésük, nincsenek ilyesmi problémák. Tehát maga az, hogy azok a mozgások, ami minden nap meg kell tennünk, abból mi az, amit ki tudunk venni, hogy nem autóval tesszük, mi az, ami tényleg csak lehet 5 perccel tűnik hosszabbnak, és nem annyira szélsőséges, hogy most ezt kihagyjuk, mert idővel versenyt futok, vagy bármi hasonló indokom van.
0: Vinni kell a gyereknek a projekt feladatot reggel az iskolába. Az egy kivételes eset, maradjunk
1: el. Igen, és a gyerekről is beszéltünk, hogy miért nem csak azt számít, hogy jár edzésre, mert ugye már magyar egészségügyi ajánlások szerint 5 és 17 éveseknek átlagosan napi legalább 60 percet kellene mozogni, a közepes vagy intenzív mozgás. Ebben javasol természetesen a futás, biciklizés, játék, ugrálás is beletartozik ezekbe. Tehát amikor intenzívebb, magasabb pulzusszámú mozgást végzek, és hát én szeretem, hogyha az egész test mozog együtt, és nem csak mondjuk a láb mozog, vagy csak a kezemet tornáztatom. Nyilván kényelmesebb az autó, de azért nézzük meg, hogy milyen mozgást veszel tőlünk, amit esetleg régen észre sem vettük, hogy ez most plusz mozgás.
0: Na, milyen mozgást veszel tőlünk?
1: Hát mit? Például a beülök az autómba, és elmegyek a 200 méterre arrébb lévő üzletbe, és csak az aznapi vacsorához veszek pár dolgot, amit tényleg elbírok két szatyorba vagy egy szatyorba, és ezt mondjuk rövidebb úton, a gyalogos úton megteszem, akkor ezzel, ahogy említetted, energiát, azaz üzemanyagot spórolok meg, tettem már valamit az egészséges mozgás érdekében aznap, és elintéztem a dolgomat is. És amit említettük is, levegőn vagyok még. Ameddig nincs az a nagyon zord idő, amikor nyilván az ember beül inkább az autóba és elmegy a boltba bepakolni, mert nem akar esni, esőben ázni, illetve a hóban tocsogni. Ezek azok az időpontok, amikor tényleg kényelmesebb az autó, de megtehetjük, meg kell vizsgálnunk, hogy mennyi mozgás hiányzik az életünkből, és melyek azok az időpontok, amikor ezt a mozgást be tudom építeni gyalogszerrel.
0: Na, hogy lehet ezt még mérni? Arra is lesz majd egy kérdésem. Előbb viszont még Taylor Swift érkezik a The Fate of Ophelia-val. Maradjon velünk!
2: Rádió Antrit FM 105.1.

0: Taylor Swift mögött a Fate of Ophelia, itt az Antréton 17 óra 24-kor, szeptember 23-án szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Faragó Zsoltal az Antré Training Zónában, és ígértem egy kérdést, amit talán fel is teszek, mert hogy az ember szereti mérni a dolgait, mindenfélét lehet mérni, ha mozgással kapcsolatban talán nem áll oda.
1: A mérés világában élünk.
0: A mérés világában így van. Talán az ember nem áll oda egy stopperrel a mindennapjaiban, hogy na most akkor lemérem, mennyit mozogtam. De azt például lehet mérni, hogy hányat léptünk. Most már a telefonok, az okosórák, ezekre mind képesek, még ha kicsit pontatlanul is, de azért egy nagyjából is számot kapunk. Mi az ideális, mondjuk lépésszám egy nap?
1: Hát ez megint életmód függő a dolog. Tehát például, aki most legjobb barátom Partcenterben dolgozik, ő a Partcenterben a 10.000 lépést kinevett, ezt már délelőtt megvan. De ennek ellenére ennek is túlságosan szélsőséges a mozgásintervallum. Tehát őnek is egy másik fajta mozgásra lenne szüksége, ami kompenzálna ezt az egyoldalú, vagy éppen csak a lépéseket. Ugyanakkor, aki irodában ül egész nap, és kicsi a mozgástere, kisebb, még hogyha szinteket megy ebédidőbe, akkor is kevés a mozgás. Ezért nyilván őnála be kellene kategorizálni azt a lépésszámot, tehát hogyha 5000 nél egy kicsit többet gondolni, mindig azt szoktam a vendégeimnek, hogy amire te gondolsz, annál többet, amire én gondolok, annál egy kicsit kevesebbet. Tehát én ugye a 7-10 ezer lépést favorizálnám, hogy azt egy átlagban meg kellene csinálni napi szinten.
0: Akkor ez ilyen kilométerben? Nyilván attól függ, mikor át lép az ember. Igen,
1: inkább a lépésszámokat nézzük, hiszen az lenne az intenzív, vagy éppen a szint különbséget. Vannak okosórák, ahogy említetted te is, hogy ezekkel már lehet mérni mindent. Az én órám is akár be is van állítva a szint emelkedés, tehát abban benne van a lépcsőzés. Tehát, hogyha napjában 7-szer megteszem azt a lépcső méretet, amit be van állítva, akkor teljesítettem azt a küldetést. Ha be van állítva a lépésszámláló, azt is jelzi. És azt is jelzi, hogy esetleg este 10 órakor a keveset mozogt, akkor rátszól az okosóra, hogy még megcsinálhatod.
0: Igen, és akkor 10 órakor kabát, cipő, minden
1: most már meg kell öltözni. 5000 lépés, nem? Tehát, de még megcsinálhatod, még messze az éjfél. Szóval igen, ezek a mérések, ezek akkor aktuálisak és hitelesek, hogyha tudjuk, hogy milyen életmódja van az egyének, aki éppen ezt mérné. Tehát embere válogatja, hogy mi a lépés, de én azt gondolom, az egészséges lépés szám, az egészséges szintkülönbség, az mindenképp az egészséges élethez vezethet. Tehát ha ezt 7 és 10 ezer lépés közé tesszük, és mondjuk szintemelkedést ugyanazt csináljon meg 4-5-ször egy nap, akkor azt gondolom, hogy az alapmozgás megvan. Na de hogy hova tudjuk betenni ezt a mozgást, mindig arról beszélünk, hogy de még mielőtt erre kitérnék, azért föltennék egy kérdést a hallgatóknak, hogy ti, önök gyerekkorokban hányszor jártál iskolában gyalog, hány métert vagy hány percet sétáltál, és hányszor vittek el autóval?
0: Nekem 8 perc volt az iskola gyalog, és én többször gyalogoltam.
1: Szerencsés vagy, és te biztos tele vagy kalandokkal és élményekkel, ami ilyenkor reggel megtörténik, mert Murphy törvény, ami megtörténhet, meg is fog történni. Igen. Tehát aki gyalog megy, azzal biztos színesebb a világ, többet láthat. Én azt gondolom, hogy arra is kíváncsi lennék még, hogy a gyerekek hány percet sétálnak egy átlagos hétköznapon. Lenne egy 300 méteres kérdésem, hogyha 300 méter lenne az iskola, akkor mindenki tegye a kezét a szívére, hogy akkor is autóval vinnéd iskolában, vagy elkísérni egy gyalog, és beleiktatnád azt az időintervallumot, ameddig vissza is érsz, és hogyha autóval indokolt menni dolgozni. Ez egy fontos dolog lenne, de mint beszéltük már az előző adásokban, és talán ez az iskolába járás, ami rendszeres. Ha nem is visszük a gyereket, de amikor elhozzuk, akkor sétálhatunk vele együtt. Ha viszont olyan a gyerek, hogy már el tudjuk engedni egyedül, akkor ne kényeztessük azzal, hogy megyünk érte az iskolába kocsival, hogy gyorsan hazavisszük, és akkor otthon meg előbb kezdheti elnyomkodni a telefont, vagy előbb nézheti a tévét, vagy előbb kapcsolhatja be a számítógépét. A sport nem egyenlő a mozgással, azt gondolom, hogyha erről a témáról beszélünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerek járhatheti 3-szor foci edzésre, bármilyen edzésre, de ettől még a nap több részében lehet, hogy nagyon keveset mozog. És ez fordítva is igaz, tehát hogyha egy gyerek aktív lehet attól még aktív, hogy nem versenysportoló, de sokat gyalogol, biciklizik, játszik, mászik, futkározik, vagy tényleg a játszótéren akár órákat is lent tud randalírozni, mert olyan eminens tanul, hogy ma megtanult minden leckét, és több ideje van lent mozogni. De ennek ellenére nem feltétlen, hogyha valaki sportra jár hetente háromszor egy órát, hogy ez megfelelően mozog. Vegyük például a labdajátékokat, elég azt mondhatom, hogy a fotballnál is mondjuk egy oldalú terhelés, ami nagyon-nagyon kimagasló, irányváltások, futás, lábmunka erős. Ugyanakkor azok a mozgás koordinációs dolgok, azok a például egy lépcsőzés, ami már másik intervallumban mozgatja a lábát, mint ha gyorsan fut, vagy éppen rúg. Sokkal magasabbra emele a lábat, kisfiamnak szoktam mondani, nyugodtan szed kettesével, mert elég nagy vagy föléred, mert akkor egy nagyobb intervallumban mozog a lábad. És akkor máshogy is fárad el. Tehát lehet, hogy 2x45 percet végig focizik, de egyszer föl kell menni a 7. vagy a 8. a kettesével a lépcsőt, akkor azt mondja végre, hogy hű, elfáradtam, pedig csak annyi, hogy más izmokat kezdett el használni. Növekedésükkel kapcsolatban is nagyon fontos. Tehát a gyerekek, amikor a növekedési fázis egy-egy részében vannak, nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, erről is beszéltünk, és majd remélhetőleg beszélni is fogunk, hogy mi legyen a helyes táplálkozás akár évszakokban is, mire figyeljünk oda, de az, hogy azon a mozgás, megszokott mozgás módról egy kicsit mozduljunk ki, és kezdjünk el más irányban is mozgatni a gyereket, hogy a fejlődését támogassuk azzal is, hogy minden testrész megfelelőképpen van megterhelve, nem túlterhelve, és ennek megfelelően tápláljuk a gyereket.
0: No, hát akkor mi a kérdésünk, amire várjuk a választ a 30-as 944-44-es telefonszámon, SMS és Viber üzenetben is. Mi a kérdésünk a hétre?
1: Hát először is a hallgatók, a szülőkhöz, hogy mivel jártak iskolában, illetve hogy a gyerek mennyit jár az iskolába gyalog, és mennyit megy kocsival. Legyen talán az a kihívás, hogy egy hét autó nélkül 300 méteres távokat gyalog megtenni. Következő héten legalább egy olyan rövid utat tegyetek meg, amit egyébként autóval tennétek meg, de gyalog vagy biciklivel behelyettesítették, és írjatok meg bátran az üzenőfalra. Én nagyon örülnék, hogyha sok ilyen üzenetet látnék, hogy megcsináltuk.
0: Így van. 30-as 944-44 az SMS és Viber számunk. Faragó Zsolt, neked pedig köszönöm, hogy itt voltál ma. Várunk akkor legközelebb is.
1: Én is köszönöm. További szép napot, jó egészséget
0: szép napot. Mindenkinek. Szia! Mi pedig megyünk tovább, lassan búcsúzkodunk, aztán természetesen átadom a helyemet a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerének. Most is ezek jönnek, úgyhogy megyünk tovább, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül.
4: És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Lepörgött az utolsó dal, hamarosan pedig lepörögnek az utolsó percek is itt az Antriton a közös időnkből. Hamarosan 18 óra, ez azt jelenti, hogy már a búcsúzom a mikrofon elől. Holnap reggel ne feledje Dáviddal ébredezhet már 6 órától, Vali is adlakozik hozzá 7-kor, aztán természetesen majd az ön véleményére is kíváncsiak lesznek. 74 444 444 ez a telefonszámunk, ha pedig megosztaná véleményét írásban, akkor megteheti a hamarosan megjelenő poszt alatt Facebook oldalunkon, illetve a 30-as 944 44-es SMS és Viber számon is. Velem holnap délután 13 órától találkozhat, addig pedig további szép estét és jó szórakozást kívánok a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett tettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án még robusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strád, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez...

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a makadvencei és a tegnap slágerei! Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antriktól lehetséges!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Jó estét, szomszédasszony! Haj, ilyen csinosan késő este!
2: Tánctam folyamra, Gabikám!
1: De egyedül! És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
5: Rádió Andrét időjárás.
3: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi

0: Antrit.
1: What we're saying is not protesting.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon, a Rákóczi 15-ben.
0: Ennyi volt a reklám!
10: Andrét! Ez a Rádió Andrét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyák Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A média hatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére, írja a 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagyközönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újra nyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítványt nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a stráda, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Antrit FM 105.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

utcák és közterek. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.